Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek ebben az órában is nálunk szólnak, most például Miley Cyrus-tól, aki ugye a Hannah Montana sorozatban tűnt fel, ami már 20 éves. Uhoho! Na ez meg a Mark Ronsonnal közös igazi mai sláger Miley Cyrus-tól, Nothing Beats Like Your Heart, már indítom is.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Edsiren a fogyadásban, aki új hajjal mutatkozott be néhány nappal ezelőtt. Hát nem teljesen kopasszod, ilyen egész rövid tűsire vágatta a haját, és hozzáteszem, ez is jól áll neki. Ez meg a Camera című dalából a Cyril által készített remix, aki május 24-én itt Magyarországon, Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon zenél majd.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ha valaki nagyon szeretne Beach-ben itt magának, hát még éppen talán szűken időben van, de azért már kemény edzés terv kell. Ebben viszont akár Joel Corey is tud segíteni, aki egyébként személyi edző is többek között amellett, hogy világhírű DJ, bár hogy át személyi edzősködéssel direktben nem foglalkozik. Most viszont van applikációja, ami ezt csinálja. Sok bizniszben benne van. Ez meg az a dal, amit a Galantis-szal készített Joel Corey, az igazi mai sláger, a Stay a Little Longer, itt Rádió 1.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is nagy újdonságok, Ray, Where is my husband, vagy éppen Hypaton és az Out of my head nagy kedvencek, például Rihanna-tól, vagy éppen Martin Garrix-től, a kezdésen pedig a hangulatot Loi alapozza meg a Get Lucky-val. Pár perc, és ezzel folytatom a rádió egyet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Oktató filmmel segíti a helyes otthoni vérnyomásmérést a Semmelweis Egyetem. 40 éves kor fölött minden ötödik, 65 év fölött pedig minden harmadik páciens küzd magas vérnyomás betegséggel, mondta rádiónknak Torzsa Péter egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: A magas vérnyomás mély betegségnek tekinthető, néma gyilkosnak is szoktuk nevezni a betegséget, hiszen sokáig tünetmentesen élünk a magas vérnyomással, holott már ez károsíthatja az ereinket. Később megnyilvánulhat ez fejfájással, rossz közérzettel, gyengeséggel, tehát mindenképpen fontos, hogy a magas vérnyomást diagnosztizáljuk. Nagyon fontos ebben az otthoni vérnyomásmérés, és a Semmelweis Egyetemnek az oktatófilmje erről szól, hogyan mérjük helyesen otthonunkban a vérnyomást, mire kell odafigyelni, hogy pontos értékeket kapjunk vérnyomásmérés során. Fontos az, hogy odafigyeljünk, hogy már a vérés előtt 30 perccel ne fogyasszunk koffeint, alkoholtartalmú italokat, és ne dohányozzunk. Lehetőség szerint szobahőmérsékletű csendes helyben történ a vérnyomásmérés, előtte 3-5 percet pihenjünk, és ekkor kezdjük meg a vérnyomásmérést. Az új ajánlásnak megfelelően 3 mérés kell, hogy végezzünk, 1-2 perces időközökkel, és az utolsó 2 mérést átlagoljuk, és ezt jegyezzük fel a vérnyomás naplóban. Ha legelőször mérjük a vérnyomásunkat, akkor el kell dönteni, melyik a domináns kar, később mindig a domináns karon történjen a vérnyomásmérés. Fontos, hogy megfigyeljük a manzsetta méretet is, hiszen így lesz pontos a vérnyomásmérésünk. Abban az esetben, hogyha 140/90 higgadtmilliméter feletti vérnyomás értéket mérünk, mindenféleképpen kérjük ki kezelőorvosunk, családorvosunknak a segítségét, hiszen megkezdődik a nem gyógyszeres kezelés először magas vérnyomás esetén, de sok esetben meg kell kezdeni a fix kombinációs gyógyszerkezelést.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra után járunk kellemes éjszakát, jó hosszú hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, igen, ez már a 3. nap a hétvégéből, és még ma se kell melózni. Hát azért ebből ebbénál többet viselni, de el is lehet egyébként, mert hogy májusban lesz még egy hosszú hétvége. Na, most viszont vágjunk bele az órába, az igazi mai slágerek között a legújabb Ray-től, a Where is my husband, amit indítok, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék délutáni roadshowja már csak egy hét is indul. És nagyon fontos, hogy nem csak Balázsék mennek, de a Rádió egy DJ-k is, mert hogy 4 órától live mix, 5 órától 8 óráig délutánonként pedig Balázsék roadshow. Május 11 Győr az első állomás, aztán május 12 Sopron, május 13 Szombathely, május 14 Dunaújváros, május 15 Debrecen. Most meg Szofia Reyes jön. Ez a Rádió egy.
1: Sofia, fűzést
2: Bella.
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

igazi mai sláger, mert ők a diszkósit, akik ott lesznek a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, az előző években mindig a nagy színpadon voltak, és a tavaly évben szerintem kimagaslóan jó mixet csináltak. Hát idén is erre kell készülni. Május 24-e, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. Az igazi mai slágerek között pedig arra gondoltam, hogy most egy frisset hozok. Hypaton, Norma Jean Martin, Out of My Head, szenzációs a dal, ezt én ittom már is a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, a Balázsék Weekenddel, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Kamrát, Hug Yourself, Radar, a Blood Running, vagy mindjárt a kezdés.

0: Alig pár perc és ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Adatalapú rendszer figyeli a reptéri forgalmat, ehhez igazítják a 100E járatot. Új adatvezérelt megoldással próbálja rugalmasabbá tenni a reptéri buszközlekedést a Budapesti Közlekedési Központ. A 100E járat menetrendjét mostantól egy olyan repülőgép forgalomfigyelő rendszer is segíti, amely valós idejű adatok alapján előrejelezheti, hogy mikor várható egyszerre nagyobb utas mennyiség Ferihegyen. A cél az, hogy a reptér és a belváros közötti kapcsolat akkor is kiszámítható maradjon, amikor a légiforgalomban torlódások vagy késések alakulnak ki. A BKK szerint a légiközlekedés sajátosságai miatt gyakran előfordul, hogy rövid időn belül a megszokottnál jóval több utas érkezik a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre. Elég néhány késő vagy átszervezett járat, és már is egyszerre zúdul nagyobb tömeg a reptéri buszra. Az ilyen helyzetek a hagyományos menetrendi logikával nehezebben kezelhetők, ezért volt szükség egy olyan rendszerre, amely már a torlódások előtt jelezni tudja a várható problémát. A most bevezetett repülőgép forgalomfigyelő rendszer valós idejű adatokat használ, és automatikus jelzést küld, ha a következő időszakban a megszokottnál több repülőgép érkezik. A rendszer nagyjából 90-120 perces időtávon dolgozik, vagyis elég korán ad figyelmeztetést ahhoz, hogy a forgalom irányítás szükség esetén plusz buszokat küldjön a 100E vonalára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 100E járat menetrendje rugalmasabban igazodhat a repülőtér aktuális forgalmához. Vagyis nem csupán a klasszikus órarend dönti el, hogy mikor mennyi busz közlekedik, hanem a tényleges utas érkezési hullámok is. A rendszer integrálja a repülőtéri és menetrendi adatokat, és egy egységes felületen jeleníti meg a forgalomszervezők számára a döntéshez szükséges információkat. A fejlesztést a BKK március óta tesztelte, és a kedvező tapasztalatok alapján döntöttek úgy, hogy véglegesítik a használatát.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 4 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Mari Sabrina Carpenter, aki ott volt a Grammy Gálán, hamarosan pedig a filmvászon, az Alice Csodaországban szerepel, de nem csak szerepel, hanem producer is lesz a vadi új verzióban. Ez meg az igazi mai slágere, Sabrina Carpenter és az Espresso itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Ezt a verziót a Disturbed, The Sound of Silence-éből Cyril készítette, aki május 24-én jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, de rajta kívül olyan világszerök, mint Szemfed, a Swiss Disco is érkezik, a színpadunkon Accent és Tóth Abigail párosa nyárna slágerével szól. Tényleg nagyon készülünk. A dátum még egyszer május 24-e, ezen a hétvégén pedig a Rádió 1-en akár óránként is lehet belépőt nyerni a bulinkra. Nagy esély, figyeljünk oda. Kámrád jön, az igazi mai slágerek között az egyik legújabb tőle a Hug Yourself, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely nagy lendület most a Jonas Brothers-től. És óriási kedvenc a folytatásban Ray Daltontól a Blood Runnin, amit indítok. Közben viszont nagyon fontos info, jövő héten Vadió játék Balázséknál jön a tavaszi nagy takarítás. Elképesztően menő ajándékokért. Csak itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. 15 új fával gazdagodott az Erzsébet kert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődnek a tavaszi érettségi vizsgák hétfőn Sopron térségében is. Az írásbeliket május 4 és május 22 között írják a diákok. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor, mondta a rádiónknak Marek János, a Soproni Tankerületi Központ igazgatója.
3: Május 4-én hétfőn megkezdődnek az érettségi vizsgák. Hát azt mindig elmondjuk, hogy Sopron egy diákváros, és azt most is látjuk, hiszen csak középszinten 1444 fő fogja megkezdeni a vizsgáját a hétfői napon. Emelt szinten pedig 525 gyermek vizsgázik. Ez én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép szám. Hétfőn megkezdődik a vizsga, és hát ugye az alaptantárgyak azok ezen a héten le is mennek. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, kedden matematika, történelem, majd az angol és a német nyelv vizsgák. Majd ezt követően a következő hetekben pedig folytatódik az érettségi.
2: 15 fával gazdagodott a Soproni Erzsébet kert. Farkas Ciprián, a város polgármestere köszönetet mondott a város üzemeltetési cég dolgozóinak, hogy gondját viselik az újonnan elültetett fáknak. Az 1000 új fát ültetünk programhoz továbbra is várják azoknak a cégeknek, intézményeknek és civil szervezeteknek a csatlakozását, akik szívesen tennének Sopron fenntarthatóságáért és környezetéért az önkormányzattal közösen. Új kétoldalú megállapodást kötött a Soproni Egyetem a kolozsvári Bújai Tudományegyetemmel. Az egyezmény célja, hogy bővítsék a hallgatói, oktatói és kutatói mobilitást, valamint fejleszék a közös szakmai kapcsolatokat. Barokkbarangolás lesz kosztümös vezetéssel a soproni belvárosban. Híven a korszaknak nevet adó olasz barokkó szó jelentéséhez, a 17-18. Század tűzvészekről, járványokról, koronázásokról és katolikus főúri családok felemelkedéséről szóló időszaka fog megelevenedni a séta során. A kosztümös vezetés május 3-án vasárnap 11 órától indul a Turinform irodától.
0: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
2: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben megélénkül a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős szélökésekre is számítani kell. A legmagasabb órákban 20-25 fokot mérhetünk, a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Oktató filmmel segíti a helyes otthoni vérnyomásmérést a Semmelweis Egyetem. 40 éves kor fölött minden ötödik, 65 év fölött pedig minden harmadik páciens küzd magas vérnyomás betegséggel, mondta rádiónknak Torzsa Péter egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
5: A magas vérnyomás mély betegségnek tekinthető, néma gyilkosnak is szoktuk nevezni a betegséget, hiszen sokáig tünetmentesen élünk a magas vérnyomással, holott már ez károsíthatja az ereinket. Későbben megnyilvánulhat ez fejfájással, rossz közérzettel, gyengeséggel, tehát mindenképpen fontos, hogy a magas vérnyomást diagnosztizáljuk. Nagyon fontos ebben az otthoni vérnyomásmérés, és a Semmelweis Egyetemnek az oktatófilmje erről szól, hogyan mérjük helyesen otthonunkban a vérnyomást, mire kell odafigyelni, hogy pontos értékeket kapjunk vérnyomásmérés során. Fontos az, hogy odafigyeljünk, hogy már a vérés előtt 30 perccel ne fogyasszunk koffeint, alkoholtartalmú italokat, és ne dohányozzunk. Lehetőség szerint szobahőmérsékletű csendes helyben történ a vérnyomásmérés, előtte 3-5 percet pihenjünk, és ekkor kezdjük meg a vérnyomásmérést. Az új ajánlásnak megfelelően 3 mérés kell, hogy végezzünk, 1-2 perces időközökkel, és az utolsó 2 mérést átlagoljuk, és ezt jegyezzük fel a vérnyomás naplóban. Ha legelőször mérjük a vérnyomásunkat, akkor el kell dönteni, melyik a domináns kar, később mindig a domináns karon történjen a vérnyomás mérés. fontos, hogy megfigyeljük a manzsetta méretet is, hiszen így lesz pontos a vérnyomás mérésünk. Abban az esetben, hogyha 140/90 higanyminéter feletti vérnyomás értéket mérünk, mindenféleképpen kérjük ki kezelőorvosunk, családorvosunknak a segítségét, hiszen megkezdődik a nem gyógyszeres kezelés először magas vérnyomás esetén, de sok esetben meg kell kezdeni a fix kombinációs gyógyszerkezelést.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek és szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, május 3-a van. 5 óra után járunk 10 perccel az Irmák és a Tímeák, a névnaposok, nekik sok boldogságot. Az igazi mai slágereket ebben az órában is én indítom. Nem sokára Dua Lipa, Shawn Mendes és a Prayer in Sea című felvétel is jön Robin Schulztól, előtte viszont Blondie, Stevie Appleton és a Never

ez a dal, Shawn Mendes, Read You Better, ami pörgött, és nagyon figyeljük a dalokat, mert hogy ma is játék, Rádió 1 születésnapi fesztivál páros belépőt lehet nyerni, többször is, 10 órától. Most meg Félix Jénjén a Seusszal, ez a Walk With Me itt a Rádió 1-en.

0: ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy, az időjárás az kb. Olyan lesz, mint tegnap, talán még egy picit melegebb, akár 23 fok, szép napsütés, hát én ezt imádom. Na, hogy a folytatást is, Joel Corey, Be Alright, pár perc és a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Adatalapú rendszer figyeli a reptéri forgalmat, ehhez igazítják a 100E járatot. Új adatvezérelt megoldással próbálja rugalmasabbá tenni a reptéri buszközlekedést a Budapesti Közlekedési Központ. A 100E járat menetrendjét mostantól egy olyan repülőgép forgalom figyelő rendszer is segíti, amely valós idejű adatok alapján előrejelezheti, hogy mikor várható egyszerre nagyobb utas mennyiség Ferihegyen. A cél az, hogy a reptér és a belváros közötti kapcsolat akkor is kiszámítható maradjon, amikor a légiforgalomban torlódások vagy késések alakulnak ki. A BKK szerint a légiközlekedés sajátosságai miatt gyakran előfordul, hogy rövid időn belül a megszokottnál jóval több utas érkezik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Elég néhány késő vagy átszervezett járat, és már is egyszerre zúdul nagyobb tömeg a reptéri buszra. Az ilyen helyzetek a hagyományos menetrendi logikával nehezebben kezelhetők, ezért volt szükség egy olyan rendszerre, amely már a torlódások előtt jelezni tudja a várható problémát. A most bevezetett repülőgép forgalomfigyelő rendszer valós idejű adatokat használ, és automatikus jelzést küld, ha a következő időszakban a megszokottnál több repülőgép érkezik. A rendszer nagyjából 90-120 perces időtávon dolgozik, vagyis elég korán ad figyelmeztetést ahhoz, hogy a forgalom irányítás szükség esetén plusz buszokat küldjön a 100E vonalára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 100E járat menetrendje rugalmasabban igazodhat a repülőtér aktuális forgalmához. Vagyis nem csupán a klasszikus órarend dönti el, hogy mikor mennyi busz közlekedik, hanem a tényleges utas érkezési hullámok is. A rendszer integrálja a repülőtéri és menetrendi adatokat, és egy egységes felületen jeleníti meg a forgalomszervezők számára a döntéshez szükséges információkat. A fejlesztést a BKK március óta tesztelte, és a kedvező tapasztalatok alapján döntöttek úgy, hogy véglegesítik a használatát.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, Balázsék Roadshow-t pedig mindenki vésse be erősen a naptárába, főleg ha Győr, Sopron, Szombathely, Dunaujváros vagy Debrecen környékén lakik, bár azért ezekre a roadshow-kra azért messzebbről is el szoktak utazni, és megéri most is délutáni roadshow Balázsékkal 5 órától este 8-ig, előtte pedig 4-től 5-ig live mix ugyancsak élőben, ugyancsak a helyszínről. Nagyon menő lesz, hát az arról ne is beszéljünk, hogy egy csomó ajándékkal is készülünk. 8-tól egyébként ma is Balázsék Weekend, addig viszont én hozom az igazi mai slágereket. Most például Ed Sheeran és a Camera Siri remixében, vagyis a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik sztárjának a remixében. Csak itt a Rádió 1-en!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Később nyitnak a fürdők, új kétoldalú megállapodást kötött a Soproni Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kapuváron az iskolai tanév végén nyitják ki a fürdőt, a Csornai strand viszont május 30-án már megnyit, írja Kisalföld. Jelentős felújítás és fejlesztés egyik rábaközi fürdőben sem történt a zárvatartás ideje alatt. A soproni Tómolon fürdő már nyitva van, május 1-e óta ingyenesen látogatható a strand, mondta el rádiónknak Fekete Rihárd, a soproni vízmű fürdőüzemeltetési vezetője.
2: Park jelleggel nyitva leszünk, a víz ilyenkor még hűvös, tehát az úszás nem jellemző, ilyenkor vízimentőt még nem tudunk biztosítani, tehát a vizet tulajdonképpen saját felelősség lehet használni, de 11 órától 19 óráig minden nap szeretettel várjuk azokat, akik tolmamot szeretik. Napozályokat ilyenkor kitesszük, a vizesbak működik, tehát tulajdonképpen egy fürdés nélkül, de egy szinte teljes strandüzemet lehet jó idő esetén itt eltölteni nálunk térítésmentesen.
1: Győrmoson Sopronban a legkevesebb a hátrányos és halmozott a hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban, olvasható a KSH közleményében. Az adatok között jelentős területi eltérések vannak. Új kétoldalú megállapodást kötött a Soproni Egyetem a kolozsvári Bújai Tudományegyetemmel. Az egyezmény célja, hogy bővítsék a hallgatói, oktatói és kutatói mobilitást, valamint fejleszték a közös szakmai kapcsolatokat. A megállapodás több tudományterületet érint, köztük az építészetet, az informatikát, a környezettudományokat és a pedagógiát. Az együttműködés hozzájárul a Soproni Egyetem nemzetközi jelenlétének erősítéséhez, és támogatja az intézmény fenntarthatósági stratégiai céljait is. Megnyílt a Herendi Porcelán Manufaktúra 200 éves jubileumi kiállítása a Fertődi Eszterházi kastélyban. A tárlat egyedülálló találkozása két ikonikus magyar értéknek, a Herendi Porcelán időt álló eleganciájának és az Eszterházi kastély barokk pompájának. A történelmi terek és a finoman kidolgozott porcelán remekek együtt harmonikus egységet alkotnak, olvasható az Eszterháza központ közleményében.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben megélénkül a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős szélökésekre is számítani kell. A legmagasabb órákban 20-25 fokot mérhetünk, a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágermegy.

Páros pedig ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Tóth Abigail és Accent párosa. Velük is bulizhatunk majd. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Con Calma, amit indítok. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 06

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy. Sok jó dalt köszönhetünk Rádió Egy DJ-knek, de az utóbbi időben ezek közül nekem az egyik favoritom ez a felvétel, amit igen, Rádió Egy DJ kezdtek eljátszani először Magyarországon. Jó ideje hallhatjuk már a World Is My Radio Show-ban is, és végre én is indíthatom. Hypaton, Norma J. Martin, Out of My Head itt a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió 1-et hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: Ma is sláger megy, a játék pedig ma is folytatódik. 10 órától itt az esély nyerni páros belépőket a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Nem csalás, nem álmítás, nem varázslat. Mutatom a részleteket, aztán pedig hozom ezt a nagy kedvencet Lady Gagától, az Abrakadabra már bekészítve a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és este 8 óra között a fesztivál fellépőinek legjobb dalait, és nyerj jegyet, hogy a világ legjobb DJ-nek szettjeire bulizhat.

0: a hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kevesebb a hátrányos helyzetű általános iskolás térségünkben. Az átlagosnál szárazabb volt az április. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Győrmoson, Sopronban a legkevesebb a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban, olvasható a KSH közleményében. Az adatok között jelentős területi eltérések vannak, 1% alatti a mutatóértéke Győrmoson, Sopron vármegyében és Budapesten, ezzel szemben Borsod-Abújzemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben az országos átlag kétszeresét is meghaladja. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az áprilisi időjárás Sopron térségében. Az elmúlt hetekben mindössze 10 mm csapadék esett a városban, mondta a rádiónknak Kis Márton, a Hungaromet ZRT munkatársa, aki hozzátette, régiónkban is fokozott az aszályhelyzet.
2: Áprilisban csak kisebb záporokat, kisebb esőket tapasztaltunk, a legnagyobb napi mennyiség is mindössze 5 mm volt. Sajnos ez a száraz időjárás jelentős hatással van a tavaszi mezőgazdasági munkákra, illetve a terméskilátásra, és nem csak nálunk, hanem országszerte nagyon súlyos az aszály, egyre inkább szükség lenne kiadós mennyiségű esőre.
1: 18. alkalommal hirdeti meg a Crescendo hangverseny bérletet a Prokultúra Sopron. A 4 részből álló koncertsorozat a klasszikus zene legszebb és legismertebb műveit vonultatja fel. A nyitó esten a varázslás kerül a középpontba. John Williams ikonikus Harry Potter filmzenéi idézik meg a képzelet és a zene határtalanságát. A koncertek között felcsendül még Johannes Brahms B-dur vonós hatosa, Liszt Ferenc Zsoltár feldolgozása és Ludwig von Beethoven titokzatos világába is elkalauzolják a hallgatókat. A Sopron Festre érkezik a Valmár és a főtéren lép fel Damien Ferenc. A rajongók által régóta vár duó Marics Peti és Valkusz Miláni színpadra lép a nyitónapon. A Sopron Fest programjában egy igazi legenda is helyet kap. A 80. születésnapját ünneplő Damien Ferenc június 27-én Sopron főterén nyitja meg az esemény várnap napját.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben megélénkül a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős szélökésekre is számítani kell. A legmagasabb órákban 20-25 fokot mérhetünk, a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai sláger

ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megyünk pedig Accent, aki itt lesz a rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, amire ma is lehet belépőket nyerni. Most meg Meghan Trainor jön.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Holnap már jönnek Balázsék, 6 órától itt lesznek a stúdióban, jövő héten viszont reggel még a stúdióban, délután viszont már az első rócsó helyszínen Győrben. Na, hogy hova mennek még ezen kívül, ezt mutatom most, minden info a rócsóról, aztán pedig Loé és a Get Lucky az igazi mai slágerek között a rádió egyen. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től újra jön.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Anyák napja. Ne gondolkozz tovább az ajándékon. Vidd el anyád bráncsolni a Gino cukrászdába. Finom reggeli, kellemes hangulat, boldog anya. És a bónusz. Anya kávéja ajándék a reggeli mellé. Friss, finom ízek, nyugodt pillanatok és egy kis figyelmesség tőlünk és tőled, ami nagy öröm anyának. Gino cukrászda, mert anya ezt megérdemli.
6: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot. A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Autó. Sopron. Pozsonyi út 5763.
5: Alkalomra vagy ballagásra készül a család? Széles választékkal várja a hölgyeket és urakat egyaránt a Viki Titok Secret Divatház Fertőszent Miklóson. Alkalmi ruha egy helyen mindenkinek. Az aktuális kínálat miatt keressetek minket a naponta frissülő Facebook oldalunkon. Viki Titok Secret Divatház. Fertőszent Miklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
7: Tibikém!
8: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
9: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
8: Azért az nem két perc. Térkő, szállítás, szakember.
9: Uff, Bau, megvan? Lejjer térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
8: Uff, Bau, na jó, így már más. Gyere, Feri!
9: Uff, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
10: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
11: Kóstolj bele te is Itáliába! 50 féle eredeti olasz fagylalt Sopronban a legolcsóbban. Egy gombóc fagyi mindössze 500 forint a Barker Caféban. Emellett friss hűsítő limonádék, finom sütemények és 6 féle csapolcsör. Napfény, terasz, barátok, igazi olasz életérzés. Barker Café and Ice Cream. Sopron, Várkerület 49.
12: Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Csak egy mély levegő, egy dobbanó szív, és az a bizonyos igen. Szeretnéd életed nagy kérdését több száz ember előtt a Winobit színpadán feltenni? A Schneider óraékszer most nem csak a bátorságot, de az eljegyzési gyűrűt is adja hozzá. Jelentkezz május 15-éig a lánykérés@winobits.hu e-mail címen, és legyen a tiétek a nyár legemlékezetesebb éjszakája. Schneider óra ékszer. Ott vagyunk a legszebb pillanataidban. Részletek winobits.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. 15 új fával gazdagodott az Erzsébet kert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődnek a tavaszi érettségi vizsgák hétfőn Sopron térségében is. Az írásbeliket május 4 és május 22 között írják a diákok. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor, mondta a rádiónknak Marek János, a Soproni Tankerületi Központ igazgatója.
14: Május 4-én hétfőn megkezdődnek az érettségi vizsgák. Hát azt mindig elmondjuk, hogy Sopron egy diákváros, és azt most is látjuk, hiszen csak középszinten 1444 fő fogja megkezdeni a vizsgáját a hétfői napon. Emelt szinten pedig 525 gyermek vizsgázik. Ez én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép szám. Hétfőn megkezdődik a vizsga, és hát ugye az alaptantárgyak azok ezen a héten le is mennek. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, kedden matematika, történelem, majd az angol és a német nyelv vizsgák. Majd ezt követően a következő hetekben pedig folytatódik az érettségi.
13: 15 fával gazdagodott a soproni Erzsébet kert. Farkas Ciprián, a város polgármestere köszönetet mondott a város üzemeltetési cég dolgozóinak, hogy gondját viselik az újonnan elültetett fáknak. Az 1000 új fát ültetünk programhoz továbbra is várják azoknak a cégeknek, intézményeknek és civil szervezeteknek a csatlakozását, akik szívesen tennének Sopron fenntarthatóságáért és környezetért az önkormányzattal közösen. Új kétoldalú megállapodást kötött a Soproni Egyetem a kolozsvári Bújai Tudományegyetemmel. Az egyezmény célja, hogy bővítsék a hallgatói, oktatói és kutatói mobilitást, valamint fejleszék a közös szakmai kapcsolatokat. Barokkbarangolás lesz kosztümös vezetéssel a soproni belvárosban. Híven a korszaknak nevet adó olasz barokkó szó jelentéséhez, a 17-18. Század tűzvészekről, járványokról, koronázásokról és katolikus főúri családok felemelkedéséről szóló időszaka fog megelevenedni a séta során. A kosztümös vezetés május 3-án vasárnap 11 órától indul a Turinform irodától.
7: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
13: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben megélénkül a keleti-dél-keleti szél, de északnyugaton erős szélökésekre is számítani kell. A legmagasabb órákban 20-25 fokot mérhetünk, a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, már 7 óra is elmúlt, 6 perccel egészen pontosan. Szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, és pedig Purple Disco Machine, aki ennek a nyárnak egy jó részét Ibizán tölti, az egyik legmenőbb klubban zené majd csütörtökönként.

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ki az, aki szeretne egy páros belépőt a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, kezeket a magasba? Mondanám, ezt egy fesztiválon lennénk, de most még nem ott vagyunk, ott majd május 24-én leszünk, de a kérdés viszont komoly, mert hogy lesz ma játék Rádió 1 születésnapi fesztivál páros belépőkért. 10 óra után kell nagyon figyelni bennünket, meg persze a fesztiválunk fellépőit. Mutatom a játék részleteit, aztán pedig Martin Garrix-szel folytatom.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjátszói mögött élőben.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj!
0: Már csak egy hónap. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Később nyitnak a fürdők, új kétoldalú megállapodást kötött a Soproni Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kapuváron az iskolai tanév végén nyitják ki a fürdőt, a Csornai strand viszont május 30-án már megnyit, írja Kisalföld. Jelentős felújítás és fejlesztés egyik rábaközi fürdőben sem történt a zárvatartás ideje alatt. A soproni Tómolon fürdő már nyitva van, május 1-e óta ingyenesen látogatható a strand, mondta a rádiónknak Fekete Rihárd, a soproni vízmű fürdőüzemeltetési vezetője.
2: Park jelleggel nyitva leszünk, víz ilyenkor még hűvös, tehát az úszás nem jellemző, ilyenkor vízimentőt még nem tudunk biztosítani, tehát a vizet tulajdonképpen saját felelősség lehet használni, de 11 órától 19 óráig minden nap szeretettel várjuk azokat, akik tolmamot szeretik. Napozályokat ilyenkor kitesszük, a vizesbak működik, tehát tulajdonképpen egy fürdés nélkül, de egy szinte teljes strandüzemet lehet jó idő esetén itt eltölteni nálunk térítésmentesen.
1: Győrmoson Sopronban a legkevesebb a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban, olvasható a KSH közleményében. Az adatok között jelentős területi eltérések vannak. Új kétoldalú megállapodást kötött a Soproni Egyetem a kolozsvári Bújai Tudományegyetemmel. Az egyezmény célja, hogy bővítsék a hallgatói, oktatói és kutatói mobilitást, valamint fejleszték a közös szakmai kapcsolatokat. A megállapodás több tudományterületet érint, köztük az építészetet, az informatikát, a környezettudományokat és a pedagógiát. Az együttműködés hozzájárul a Soproni Egyetem nemzetközi jelenlétének erősítéséhez, és támogatja az intézmény fenntarthatósági stratégiai céljait is. Megnyílt a Herendi Porcelán Manufaktúra 200 éves jubileumi kiállítása a Fertődi Eszterházi kastélyban. A tárlat egyedülálló találkozása két ikonikus magyar értéknek, a Herendi Porcelán időt álló eleganciájának és az Eszterházi kastély barokk pompájának. A történelmi terek és a finoman kidolgozott porcelán remekek együtt harmonikus egységet alkotnak, olvasható az Eszterháza központ közleményében.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben megélénkül a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős szélökésekre is számítani kell. A legmagasabb órákban 20-25 fokot mérhetünk, a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Folytatódik!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tudom, mi vágyjuk a hosszú hétvégéket, és tudom, ez már a harmadik napja a hosszú hétvégének holnap meló, de nyugalom, májusban lesz még egy hosszú hétvégénk, pünköstkor. Így azért menőbb, és speciál pont pünköstkor lesz a Rádió 1 születésnapi fesztivál, igazi világsztárokkal és az összes Rádió 1 DJ-vel, addig pedig a legnagyobb kedvencek között

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, és már csak egy hét is indítják a rócsót, holnap viszont vadió játékot indítanak, a tavaszi nagy takarítást. Én pedig indítom az újdonságot most Ray Daltontól, ez a Blood Running. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
0: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: Reklámot hallottak.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Cipőt a cipőboltból, tetőt a tetőponttól. Vitnyír, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
9: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
10: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
11: Mega Majális a Kaszinó Sopronban. Május 4 és 8 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. Pénteken izgalmas sorsolásokkal összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. A jó hangulatról a közkedvelt Benjo Duo gondoskodik. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
12: MRI Ultrahang Labor. Magárendelések a legjobb szakorvosokkal. Gyors időpontok, hatékony megoldások, akár azonnali eredménnyel. Triton Life Aqua Medical Center Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
13: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban. Sopronban a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
14: Ha a probléma a dugulás, a kékfehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
15: 0670 50 48 755.
14: További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
16: Kóstolj bele te is Itáliába! 50 féle eredeti olasz fagylalt Sopronban a legolcsóbban. Egy gombóc fagyi mindössze 500 forint a Barker Caféban. Emellett friss hűsítő limonádék, finom sütemények és 6 féle csapolt sör. Napfény, terasz, barátok, igazi olasz életérzés. Barker Café and Ice Cream. Sopron, Várkerület 49.
17: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohouse weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohouse, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohouse.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Kevesebb a hátrányos helyzetű általános iskolás térségünkben. Az átlagosnál szárazabb volt az április. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Győrmoson, Sopronban a legkevesebb a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban, olvasható a KSH közleményében. Az adatok között jelentős területi eltérések vannak, 1% alatti a mutatóértéke Győrmoson, Sopron vármegyében és Budapesten, ezzel szemben Borsod-Abújzemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben az országos átlag kétszeresét is meghaladja. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az áprilisi időjárás Sopron térségében. Az elmúlt hetekben mindössze 10 mm csapadék esett a városban, mondta rádiónknak Kismárton, a Hungaromet ZRT munkatársa, aki hozzátette, régiónkban is fokozott az aszályhelyzet.
19: Áprilisban csak kisebb záporokat, kisebb esőket tapasztaltunk, a legnagyobb napi mennyiség is mindössze 5 mm volt. Sajnos ez a száraz időjárás jelentős hatással van a tavaszi mezőgazdasági munkákra, illetve a terméskilátásokra, és nem csak nálunk, hanem országszerte nagyon súlyos az aszály, egyre inkább szükség lenne kiadós mennyiségű esőre.
18: 18. alkalommal hirdeti meg a Crescendo hangverseny bérletet Apro Kultúra Sopron. De a négy részből álló koncertsorozat a klasszikus zene legszebb és legismertebb műveit vonultatja fel. A nyitó esten a varázslás kerül a középpontba. John Williams ikonikus Harry Potter filmzenéi idézik meg a képzelet és a zene határtalanságát. A koncertek között felcsendül még Johannes Brahms B-dur vonós hatosa, Liszt Ferenc Zsoltár feldolgozása és Ludwig von Beethoven titokzatos világába is elkalauzolják a hallgatókat. A Sopron Festre érkezik a Valmár és a főtéren lép Fedemjén Ferenc. A rajongók által régóta várt duó Marics Peti és Valkusz Milán is színpadra lép a nyitónapon. A Sopron Fest programjában egy igazi legenda is helyet kap. A 80. születésnapját ünneplő Demjén Ferenc június 27-én Sopron főterén nyitja meg az esemény várnapnapját.
20: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
18: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben megélénkül a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős szélökésekre is számítani kell. A legmagasabb órákban 20-25 fokot mérhetünk, a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet.
20: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Ez! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Idenivel beszélgetünk a következő fél óra, 3-4 órában, mert a Kreator TV megjelent róla egy életrajzi film dokumentum, mi megkérdezzük, hogy mit mondjunk erről, ahol ő nagyon nyíltan, nagyon őszintén beszél az ő az utóbbi éveiről, mélységekről, magasságról, kilábolásról, újrakezdésről és sok mindenről. Ugye a film címe Maszk mögött, és ezt ugye szó szerint kell érteni, mert hogy Tideni jelen pillanatban is ugye maszkban jár, ennek is majd az okát pontosan megkérdezzük. Nagyon sok fiatal hallgat bennünket, nagyon sokaknak példakép, nagyon sokan szeretik az ő zenéjét, ezt az érát, amit ő jelen pillanatban képvisel, és hát akár motiváció, akár elrettentő példa, akár ijesztő példa, akár hát tulajdonképpen az összes véglet meg lehet mindenkinek, aki megérti az ő történetét. És fontos is erről beszélni. Közben itt nagy rendezkedés van, de közben megérkeztetek. Jó reggelt kívánunk, ciao, hello, várjál. Az van, hogy még nem is szólsz, úgyhogy nem szól az a mikrofonunk, Zsül, mert nem ellenőriztük le erről, úgyhogy még ígyatok egy kávét, ígyatok egy vizet, nyugodtan, mert hogy nem annyira.
2: Valakinek, mi hozzunk valamit, reggelit.
3: Hát vagy gyere hát ide az én helyemre.
1: Mindjárt a Zsül megoldja. Szoktunk csinálni egy próbát. Általában, ha jön egy vendég, hogy megnézzük azt a mikrofont, ha beül, hogy szól-e. De ezt most nem csináltuk meg. Mi újság addig, Juliska, te szólsz, hogy vagy?
3: Én igen, de azért mondom, hogy cseréljünk helyet.
1: Mennyi idő, Zsül? Szóval, hello, Dani, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Sziasztok! Jó reggelt kívánunk! Na, mi az emberek első reakció, amikor így látnak téged? Én már tökre megszoktak, meg futottunk össze buliban, nem olyan régen. Igen, ott is látom, hogy ezt hordod, ezt a maszkot. Megszokják, meg lehet ezt szokni? Tud ez teljesen természetessé válni, hogy te most is itt egy maszkban ülsz előttünk?
4: Én azt vettem észre, hogy most már kezdik megszokni az emberek, de nyilvánvalóan azért elég sok helyen furcsán néznek rám elsőre, mert nem nagyon tudják, hogy valami maszkos bába jöttek, vagy én tévedtem el, de nyilván azért most már ez így valamennyire hozzám nőtt, úgyhogy... Én is kénytelen voltam hozzászokni, meg kicsit az emberek is.
2: Figyelj, én nem találkoztam így veled, de nyilván tudom a sztorit, ugye megkövettem, megnéztem a dolgot. Azért, mikor így összefutottunk, az ember alapból nyel egyet, hogy
4: abszolút, persze.
2: Ez a csávó, ez nem kamuszta, ő tényleg ebben van.
4: Igen, tehát, igen. Kicsit furcsa nekem is azért így minden napokban, nyilván nem mindenhova hordom, de a legtöbb helyre igen.
3: Meddig marad?
4: Ezt még sajnos nem tudok pontosat mondani, egy pár hónapig azért még ez rajtam lesz. Idén reméljük, hogy lekerül.
1: Egy kardot és egy kalapot, ha fogsz, akkor
4: egy zorrót. Az
1: zévedit rajtasz, igen. Gyuli, azt mondta, és úgy vezettünk föl téged, csak azért kérdezem, hogy tényleg így van-e, vagy ebből a készítésből készült a film, hogy annyi mindent mondtak, meg annyi pletyka, meg annyi mindent terjengett, hogy már úgy döntöttél, hogy jó, akkor egyszer leülsz és elmondod, igen, a Kreator TV-nek ezt az egészet, hogy hogy indult, milyen mélyre mentél, hogy van ebből kilábalás, mi a kilábalás útja, módja, hogy egyszer legyen ez tisztább öntve. Ezért született ez a talán két részes film, ugye?
4: Igen. Hát alapvetően abszolút ezért, leginkább azért, hogy én mondhassam el a történetemet, nem mások próbálják meg előadni ezt, és ne legyen az a sok ferdítés, és azt gondoltam, hogy tartozom ennyivel mind a közönségemnek, mind magamnak, mind a közösségemnek, mert azért nyilvánvalóan sokat vártak tőlem, és sokan elvárták azt, hogy visszatérek önmagamhoz, és azért jó újra itt lenni.
3: Mik a visszajelzések?
4: Abszolút pozitívak, mi azt vettük észre, hogy az embereknek tetszett az a fajta őszintesség, amivel odaültem. Nyilvánvalóan ezt nem is szerettük volna, meg nem is lehetett volna másképpen. Igen.
2: Már nekünk is jött olyan SMS, hogy volt, aki kifejezetten nem kedvelt téged, nem tudom mi alapján, gondolom, munkásra, akármi. Sem. Mi?
1: Most már
2: kiderült, hogy mekkora egy köszön. Nem, hogy megnézte a filmet, és azt mondta, hogy figyelj, tök jó, hogy a csávó így
4: ennek kiállt. Tökre örülök egyébként, igen. Meg nyilvánvalóan abszolút annak örülök a legjobban, hogyha ez nem egy ilyen mosdató, nem mártírkodó szerep akart lenni, hanem el akartam mesélni a történetemet, és hogyha ez valakinek tud pluszban még segíteni a saját élethelyzetén, annak meg pluszban nagyon örülök.
1: Volt egy pont, egy határozott, deklarálható olyan pont, amikor elkezdett kicsúszni a lábad alól a talaj, vagy ez egy folyamat, hogy ebbe az ember csúszik bele? Itt ugye a K. Kevines összeköltözést és az elképesztő bulikat indítottuk, egyfajta startpontnak ez volt az, amikor
4: hát,
1: elindultál?
4: Szerintem abszolút ez egy folyamat, egy hosszú folyamat, amiben nehéz megtalálni a kiinduló pontokat. Itt több olyan pont van, amin el tud indulni, el tud csúszni az ember, és azt gondolom, hogy ezeknek a sokasága, hogyha egy idő után nem veszi észre az ember, akkor nagyon hamar ezek megsokszorozódnak, és akkor már nagyon nehéz megtalálni azt a fordulópontot is.
2: De az érdekes kérdés, hogy mi az, hogy nem veszed észre?
4: Ez a folyamatos mindennapokban, ugye az életstílus maga, amit én képviseltem az elmúlt években, meg amiben benne vagyok a zene által, azért az nehezen hagyja, hogy észrevegyem magam hamar. Hogyha nincs körülöttem az a csapat, meg az a baráti kör, meg a család, akik erre oda tudnak figyelni, akkor is, amikor én nem, akkor talán még nehezebb ez az egész. Nyilván itt folyamatosan koncertekre járunk, az éjszakai életmód, közben ezt valahogy össze kell hozni a nappali életemmel, és azért így kicsit nehéz néha lavírozni a kettő között.
3: Azt mondtad, hogy nincs az a csapat. Hát egyébként a dokumentumfilm az nagyjából arról szól, hogy volt körülötted legalább 10 olyan fix.
4: Igen, erre mondom, hogy szerencsére azért nálam volt körülöttem egy olyan csapat, akik ebben igyekeztek akármelyre, és nem akartam, igyekeztek segíteni nekem ebben.
3: Hát pontosabban próbáltak folyamatosan visszarángatni téged. Igen. Tehát, azt mondják, hogy tehát, hogy a teraszon találnak meg összetörve, vagy 4 napig nem alszol, és azt mondják, hogy haver, ez így nem lesz jó. Tehát, hogy minek kellett volna történnie ahhoz, hogy azt mondd, hogy oké, srácok, igazatok van.
4: Én azt gondolom, hogy annak, ami történt is, hogy kaptam egy-két nagyon nagy pofont az élettől, amit már nagyon rég megérdemeltem. És szerintem, hogyha nincsenek azok a pontok, azok a nagyobb töréspontok, amiknél már én is észreveszem magam, alapvetően nem nagyon tudták megmondani nekem, hogy mit csináljak. Elég önfejű voltam.
1: Hány évig tartott ez az önpusztítás? Körülbelül mennyi ideig?
4: Körülbelül 2 évig.
1: 2 évig. Ez mit jelent? Hogy nézett ez ki valójában? Hogy nézett ki egy napot? Hogy nézett ki egy 4 napos buli? Hogy nézett az ki, amikor 50 autó állt az utcába, és nem fértek el, mert tudták, hogy 3 napos házi bulira kell menni, miközben ezt a 3 napot te talpon és ébren csináltad végig? Hogy kell ezt elképzelni?
4: Hát erről hosszasan lehetne mesélni. Nem tudom, hogy mennyire mennék bele a részletekbe. Igazából itt nyilvánvalóan az volt az alapvető kiinduló pont, hogy amikor elindultunk koncertre, én ott kerültem egy bizonyos állapotba, hogyha olyan volt a kedvem, vagy magam alatt voltam, vagy nem volt erőm az egészhez. A koncert utáni feldobottság, meg ez az adrenalin érzés, meg hogy ott jársz a fellegekbe, ez nagyon ki tudja tolni ezeket a dolgokat még tovább, és akkor mondjuk utána elmész bulizni, akkor a buli után nem tudtam aludni, vagy nem aludtam, vagy nem feküdtem le, vagy keveset aludtam, és már jött a másik nap, jött a következő koncert, és újra, és újra, és újra, és újra. És ebben nagyon hamar el tudja veszteni az ember a kontrollt, hogyha nem figyel oda.
1: Mérhetetlen mennyiségű pénz, mérhetetlen mennyiségű nő, és hát amiről szó van a filmben, hogy mérhetetlen mennyiségű kábítószer. Ez egy konkrét kábítószer, ez csak kokain, vagy ez minden másfajta kábítószer is?
4: Többnyire egy, igen.
1: Ez maga volt a kokain. Igen, igen. Ez mit jelent, hogy amikor a legmélyén voltál, akkor a napi mennyiséged az körülbelül, hogy kell elképzelni, mennyi volt?
4: Hát ezt nem tudnám bemérni, meg nem is biztos, hogy szeretném, de a lényeg az, hogy több, mint kellett volna. De alapvetően bármennyi több lett volna, mint akkoriba kellett volna.
1: Készítettél erről egy számvetés vagy egy költségvetés, hogy akár naponta vagy havonta körülbelül mennyi pénz ment el arra, amit te kifejezetten csak és kizárólag kábítószerre töltöttél?
4: Nem tudom, hogy csak arra költöttem, de volt egy körülbelüli számvetésem, hogy havonta mennyit költöttem, igen. Azt nem esett.
2: Nagyobb budai ház vagy kisebb?
4: Valami biztos kijött volna belőle, igen.
1: Azért kérdezem, és azért szeretném, mert ugye nagyon sok fiatal hallgat bennünket, hogy lássák azért ennek a másik oldalát is. Hát oké, hogy pénz, buli, hírnév, stb. De hogyha azt mondod, hogy 1 év alatt vagy 2 év alatt azért egy 100-200 milliós nagyságrend, ami kifolyt a kezedből, akkor az azért ez egy reális összeg egyébként.
4: Abszolút. Sajnos igen. Aha.
3: Vannak koncertélményeid, amikor így effektíven nincs meg? Inkább tehát úgy olyan... a színpadon, hogy nem tudod, hogy kerültél oda, kihozott le, mit
4: nem, nem, ilyen, ennyire soha nem, szerencsére, ilyen soha nem volt, tehát a koncerteket mindig megéltem az abszolút a lehető legjobb formába, ahogy csak tudtam, és azokat mindig is imádtam, akkor is, amikor nagyon magam alatt voltam, a színpad volt az a hely, ahol otthon éreztem magam, és ami nagyon feldobott engem, és talán az volt az, ami nem mindig hagyott engem ott a padlón, hanem az volt, ami felrángatott onnan. Én előtte vagy utána voltam rosszul, vagy mind lelkileg, vagy esetenként ugye fizikai állapotban is, de a színpadon mindig azt éreztem, hogy én ott kicsattanok.
1: Van a filmben egy olyan mondat is, hogy amikor a barátok mentek hozzád egy-egy buli után, vagy megkeresek, akkor mindig úgy mentek be az ajtón, hogy nem tudták, hogy életben vagy-e.
4: Volt sajnos ilyen időszak, igen, amikor azért nem volt készpénzek vehető, hogy én 100%-os állapotban leszek. Szerencsére nagy baj nem történt, mondhatom így.
1: De a 100%-os állapotban lenni és az életben lenni, az nem ugyanaz azért.
4: Igen, finoman fogalmaztam.
1: Mert ez egy influenza. Igen. Hogy nem vagyok 100%-os életben. Különbség. A filmben konkrétan azt hangzik, hogy nem tudták, hogy életben találnak el.
4: Volt ilyenre példa, igen, sajnos, amikor voltak annyira megijedve a barátaim, hogy ez számukra ez is egy opció volt fejben, szerencsére ezért ilyen nem történt végül.
2: De még az se elég, amikor ilyen állapotba kerülsz, hogy azt mondd, hogy vége.
4: Az a baj, hogy ilyenkor nem nagyon tudja az ember a határait. Nem nagyon érzi, és nem nagyon akarja érezni. Tehát teljesen más flow state ez. Tehát teljesen más állapotba kerül az ember fejbe. Nem nagyon akarod ezeket a dolgokat észrevenni ilyenkor.
3: Ugye ebben a filmben elmondtad, hogy te egy csomó lehetőséget kaptál, például műsorvezetésre is. Igen. Amit gyakorlatilag eljátszottál, mert hogy nem voltál megfelelő állapotban. Szerinted most, hogy új lapot nyitsz, tiszta lapot, most ezek a lehetőségek majd visszajönnek, kapsz majd még új esélyt, vagy...
4: Szerencsére pont a minap jelentettük be, hogy a Megasztárban én leszek az egyik zsűri, megkaphattam ezt a megtisztelő feladatot, aminek elképesztően örülök, mert itt van a lehetőség arra, hogy újra megmutassam, hogy egyébként én mire is vagyok képes, így tévés szempontból is, illetve hogy tényleg valójában ott van a helyem. Én azt gondolom, hogy nagyon örülök, hogy itt lehetek ebben a műsorban majd, és nagyon várom a közös munkát, mert most már megláthatják az emberek, hogy alapvetően én mennyire ott tudok lenni fejben.
1: De a kábítószer mellé azt is mondtad, hogy azért bejött nagyon sok fájdalom csillapított. Ez egy dominó, ami így elkezd eldőlni, hogy van a kábítószer, de mellette már megjelennek fizikai tünetek, fizikai fájdalmak, amiket aztán elképesztő mennyiségű gyógyszerrel próbáltál karbantartani. Tehát ez akkor már egy ilyen koktél volt, amint te éltél.
4: Igen, sajnos nyilván ezek a dolgok vonzák egymást, és ilyenkor a baj csőstül jön. Tehát nem csak egy fronton támad a rossz, hanem ilyenkor belerángatod magad sok minden másba is.
1: Mi a az önreflexió, hogy mi a visszajelzése? Mindenki, hogy bajban van, család, barátok, zenésztársak próbálnak segíteni. Mivel hárítottad, vagy mi volt az, amit mondott, hogy gyerekek, jól vagyok, köszönöm, megoldom?
4: Az önfejűségem az, hogy azt gondoltam, hogy én mindent túlélek, mindent kibírok, hiszen jól megy a szekér, jól megy a karrier, azt éreztem akkor, meg nagyjából ez így is volt. És akkor ilyen könnyű önállításba kerülni, hogy amúgy minden rendben van.
3: Hát meg hogy kézben tartod a dolgokat.
4: Igen. De közben meg egyáltalán nem.
3: Ha ez azért elhangzik a dokumentumfilmben is, hogy tehát neked, te azért hordod a maszkot, mert hogy szétesett az orrod. Szerinted, ha ez nem történik meg, akkor mi most itt ülünk és beszélgetünk?
4: Én azt gondolom, hogy más formára van, és talán más dolgokról beszélhetnénk itt, de szerintem van rá sansz, hogy itt ülnék. Szerintem sok mindent lehetett volna máshogy csinálni, sok mindent lehetne megbánni. Ha ezek a dolgok nem történnek meg, akkor nem az vagyok, aki most vagyok, és lehet, hogy sose tanulok meg olyan dolgokat, amiket meg kellett volna hamarom.
2: Drága volt az ára.
4: Igen, ezt hívják tanuló pénz.
2: Így van. Figyelj csak, itt ugye azt mondod, hogy körülbelül 2 év volt az, amikor tényleg rendesen beleestél ebbe a dologba. Most te tiszta vagy?
4: Abszolút. 100%.
2: Mennyi idő volt ez? Mikor tetted le? Mikor volt az utolsó alkalom?
4: Több mint fél évvel ezelőtt.
2: Fél év, és akkor fél év után nem kellett rehabra menni? Hát mindig azt halljuk,
4: nem, szerencsére aki... az volt nekem, hogy én szakemberhez is akkor mentem el, amikor én ezt letettem, mint egy utóterápiaként kibeszélni ezt az egészet. Nyilvánvalóan tehát le lehetett volna előbb állni ezekkel a dolgokkal, meg ezzel az önpusztítással. Sajnos nekem eljutott egy olyan pontra, amikor már magamtól is meg tudtam tenni, mert annyira elegem volt, és annyira kaptam a pofonokat. Úgyhogy tehát konkrétan elmentem a falig.
1: Az első pillanat, az első buli, amikor kipróbálod, az még megmaradt? Vagy az megvan? Amikor legelőször az megmaradt, az a történet. És innen tulajdonképpen az embernek mi kell a fordulóponthoz, hogy egyszer csak azt mondja, hogy na most viszont akkor eddig nem tovább én élni akarok, és leteszem. Hiszen barátok, zenésztársak, mindenki azon dolgozott, hogy maradj életbe, ráment több 100 millió forintot, megtaláltak a teraszon, vérben fagyva, fájdalomcsillakított szettél. Tehát innen tényleg, ahogy olvasom meg, hogy látom, hogy nagyon sok mindenkinek az a vélemény, hogy nem lesz kiút, tehát hogy valószínűleg nem fogsz felállni. Mi volt az a pont, amikor te mondtad, vagy ki mondta neked azt, hogy figyelj, most van az, vagy belehalsz, vagy valamin elkezdesz változtatni?
4: Hát az utolsó pont az, amikor a tükörképen mondta nekem azt, hogy most volt elég, amikor már nehezen tudtam a saját szememben nézni, mert észrevettem azt, hogy ez nagyon nem én vagyok. Amikor rendőrség ügyem lett belőle, azok olyan ilyen ébresztők voltak, amire már nem tudtam nem odafigyelni.
1: Belenéztél a tükörbe, és mit láttál?
4: Egy megtört embert, aki nem igazán hasonlított arra a Danira, mint aki elkezdte ez az egész zenélést örömből. És így úgy kicsit nehezen találtam meg a saját szemeimből magamat, úgyhogy fájó volt az a felismerés, amikor rájöttem arra, hogy valójában nem tartom kézben a dolgokat, nem nézek most ki jól, nem érzem jól magamat a bőrömbe, és nem jó fele tartok.
3: Mivel helyettesíted most a szert? Mert az, aki ennyire nagyon rajta van valamin, és egyszer csak kiesik ebből, ott van egy óriási hiány.
4: Igen, de én nekem annyira inger gazdag az életem, meg így a mindennapjaim, hogy én abszolút nem veszem észre ennek a hiányát szerencsére. Folyamatosan edzésekre járok, kondi, box, kosár, stúdiózok, minden nap zenélek, csinálom az új albumomat, egyébként most fog megjelenni csütörtökön. Úgyhogy elképesztően jól érzem a bőrömbe, és nyilvánvalóan most már észreveszem azokat az apró dolgokat, azokat a kis finomságokat az életben, amiket az elmúlt két évben kihagytam, mert nem tudtam értékelni.
1: A nagy baráti, nagy haverkodós, nagy zenész körökből volt, aki végigfogta a kezed, és ott maradt melletted, vagy azért ezek a nagy barátok, nagy haverok, nagy bulik, nagy házi bulik 4 napig, 100 autó az utcában című sztorik azért ilyenkor nagyon gyorsan elpárolognak és eltűnnek mellőlen.
4: Nem, hát a barátaim maradtak velem, akik azért ebben nem vettek részt ebbe az önpusztításba, a zenésztársaim közül is sokan vannak, akik ugyanúgy mellettem maradtak végig, a menedzserem is, a családom is, a barátomék, úgyhogy ők nyilvánvalóan ebben a részében nem vettek részt, abban a részében igen, hogy vártak rám, és itt voltak mellettem.
3: Azok, akik végig ott voltak melletted, és hát próbálták menteni, ami menthető, és ugye a dokuban is elhangzik egy csomó, hogy volt olyan, aki 40 fokos lázzal kerítést mászott, hogy bejusson hozzád, feltörte az árat. Hogy ezekkel az emberekkel neked volt utána egy ilyen nagy beszélgetésed, amiben tudom én megköszönted, vagy hogy így?
4: Volt több apróbb is, meg nagyobb is, és nyilvánvalóan ezekre a dolgokért örökre hálás leszek nekik, de ők tudják is, hogy én hálás vagyok nekik. Nagyon szeretem őket, és az a jó, hogy továbbra is együtt dolgozunk, és most már még nagyobb dolgokon, és még több közös célunk van együtt.
3: Téged most kísér valaki, szakember egyébként ebben a folyamatban? Tehát, hogy ugye azt mondják, hogy oké, le lehet tenni ideig, óráig, de hogy az igazi erőpróba az, hogy az évekig, illetve örök életben fennmaradjon. Tehát, hogy neked most van egy szakember, akihez jársz, terápiára?
4: Van, akihez járok, igen, egyébként ezt alapvetően felügyeljük azért a biztosság kedvéért, de én azt gondolom, hogy nagyon jó fele haladunk, és nagyon jó az irány, ezt ő is úgy gondolja. Én azt gondolom, hogy azért senkinek nem árt, akár egy pszichológus, vagy bármilyen segítség esetleg a mindennapokban, akinek így ki tudja beszélni magát.
2: De közvetlen párkapcsolatra, szülők, barátnő, hogy hatott ez az egész?
4: Eltávolodtam sok mindenkitől ebbe az időszakba, érthető módon, ez az én hibám volt, és szerencsére a családom is nagyon összetartó, és egy nagyon szerető család, és azt gondolom, hogy ez csak még jobban megerősített minket.
1: Azért azt gondolkodom, a szülőknek ez milyen nehéz lehet végignézni, nem? Hogy próbálnak segíteni, de hogy egy felnőtt emberről van szó, hogy utána ez kifolyik a kezedből. Mondják, látják, hogy baj van, érzékelik, hogy baj van, de azon túl, hogy kisfiam, ne csináld, és itt vagyok, és beszélgessünk, azon túl egy szülő egy bizonyos ponton már nem nagyon tud mit csinálni.
4: Nem igazán, főleg, hogy az én édesanyám, remélem hallgatja ezt, ő nagyon is szeret aggódni. Mindig mondja nekem, hogy ez egy anya dolga. Nagyon jól is teszi, és nagyon jó is benne, én nagyon szeretem is ezért, és itt vannak nekem, és próbálnak segíteni mindenben, amiben tudnak. Szerencsére most már én is itt vagyok nekik.
3: A konkrét segítségnyújtás a te esetedben mit jelentett? Tehát, hogy például a szülők hogy próbáltak beavatkozni? Tehát, hogy
4: próbáltak kicsit többet velem lenni, vagy meg kicsit talán többet kérdezni arról, hogy vagyok, vagy miként vagyok, de nyilvánvalóan annyira... Hát igen, meg nem annyira voltunk ugyanabban az irányban, tehát kicsit más, tehát egészen más életet élek, mint a családom nagy többsége. Nyilvánvalóan ez elsőre, az első években, meg a karrierem elején ez még egy kicsit furcsa volt nekik is, most már egyre jobban értik ők is, és azt gondolom, hogy ezek a történtek után most már még jobban megértik, hogy mi zajlott le bennem.
3: Azt mondtad, hogy körülbelül fél év, mire lekerül ez a maszk. Most akkor lesz egy műtét, ezt te végig fogod csinálni.
4: Lesz, igen. Erről még nyilván sokat nem akarok mondani, meg nem is tudok. Ezt még megtartom egy kicsit magamnak. Igen, lesz majd műtét, és bízunk benne, hogy a lehető legjobb lesz az eredmény. Addig pedig ugyanúgy nyomjuk a fellépéseket, és jön a turné.
1: Tulajdonképpen magától a kokaintól, vagy magától a kábítószerről, egész egyszerűen eltűnt a csont, vagy a porc, vagy az
4: nem,
1: orrod?
4: Nem, ez a porc, és ettől kicsit beljebb esett az orrom, igazából ennyi a történet.
1: Hát effektív, amikor te leveszed a maszkot, akkor az van, hogy az orrod az be van esve.
4: Igen, be van esve, de ott van. Akár megy, és azt gondolják az emberek, megvan.
1: Akkor azon dolgoznak majd plasztikai sebészek, hogy újra kell építeni az orrodat effektíve?
4: Részben igen, de ez tulajdonképpen egy kicsit rutin munka. Úgyhogy annyira nem egy vészes dologról beszélünk.
1: De ez csak kizárólag az elfogyasztott kokain miatt, tehát maga a kokain és a kábítószer.
4: Abszolút, ez a hibáim következménye, azt mondhatjuk, igen.
1: Aha.
2: Mondd azt, hogy boxedzés bepancsolnak.
4: Igen, azt is lehet egyébként. Ezek után már nehéz lesz, de igen.
3: Egyébként, ha visszanézel erre az időszakra, akkor ez egyébként egy ilyen have fun időszak volt?
4: abszolút voltak nagyon jó dolgok, amik történtek velem, szuper közösségeim vannak mind a közönségeimmel, mind a barátaimmal, a családommal ugyanúgy, csak kicsit beárnyékolt ezt az egészet, hogy én nem voltam a toppon, de alapvetően nagyon jó éveink voltak, és szuper dolgokat értünk el.
1: Kicsit olyan, mintha már azért finomítanád ezt a sztorit. Tehát ha nem voltam a toppon, az nekem tényleg egy influenzás fertőzés. Tehát, hogy van azért ebben egy ilyen, elindult egy ilyen finomítás. Tehát kell egy kicsit, nem voltam a toppon. Vérbefagyva találtak meg 4 nap után a teraszon.
4: Hát, én csak örülök, hogy vége van ennek az egésznek. Én kicsit humorra is dolgozom fel ezeket a dolgokat. Én azt gondolom, hogy örülök, hogy itt vagyok, örülök, hogy túl vagyunk rajta, és csak előre.
1: És csak előre kell menni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és este 8 óra között a fesztivál fellépőinek legjobb dalait, és nyerj jegyet, hogy a világ legjobb DJ-nek szettjeire bulizhass. Accent, Switch Disco, Szemfeld, Cyril legjobb dalai egy egész hétvégén át. Csak a Rádió egyen, a születésnapi fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem, extra jegyek óránként.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. 15 új fával gazdagodott az Erzsébet kert. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődnek a tavaszi érettségi vizsgák hétfőn Sopron térségében is. Az írásbeliket május 4 és május 22 között írják a diákok. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor, mondta a rádiónknak Marek János, a Soproni Tankerületi Központ igazgatója.
2: Május 4-én hétfőn megkezdődnek az érettségi vizsgák. Hát azt mindig elmondjuk, hogy Sopron egy diákváros, és azt most is látjuk, hiszen csak középszinten 1444 fő fogja megkezdeni a vizsgáját a hétfői napon. Emelt szinten pedig 525 gyermek vizsgázik. Ez én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép szám. Hétfőn megkezdődik a vizsga, és hát ugye az alaptantárgyak azok ezen a héten le is mennek. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, kedden matematika, történelem, majd az angol és a német nyelv vizsgák. Majd ezt követően a következő hetekben pedig folytatódik az érettségi.
1: 15 fával gazdagodott a Soproni Erzsébet kert. Farkas Ciprián, a város polgármestere köszönetet mondott a város üzemeltetési cég dolgozóinak, hogy gondját viselik az újonnan elültetett fáknak. Az 1000 új fát ültetünk programhoz továbbra is várják azoknak a cégeknek, intézményeknek és civil szervezeteknek a csatlakozását, akik szívesen tennének Sopron fenntarthatóságáért és környezetéért az önkormányzattal közösen. Új kétoldalú megállapodást kötött a Soproni Egyetem a kolozsvári Bújai Tudományegyetemmel. Az egyezmény célja, hogy bővítsék a hallgatói, oktatói és kutatói mobilitást, valamint fejleszék a közös szakmai kapcsolatokat. Barokkbarangolás lesz kosztümös vezetéssel a soproni belvárosban. Híven a korszaknak nevet adó olasz barokkó szó jelentéséhez, a 17-18. Század tűzvészekről, járványokról, koronázásokról és katolikus főúri családok felemelkedéséről szóló időszaka fog megelevenedni a séta során. A kosztümös vezetés május 3-án vasárnap 11 órától indul a Turinform irodától.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben megélénkül a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős szélökésekre is számítani kell. A legmagasabb órákban 20-25 fokot mérhetünk, a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Fiedenivel beszélgetünk, a Kreator TV-n megjelent ugye két részes dokumentumfilmről, kábítószerről, bulizásról, kilábolásról, újrakezdésről, gyógyulásról, hát itt mindegyik szó megállja a helyét, és azt ott hagytuk abban talán, hogy az volt a fordulópont, amikor egyrészt megláttad magad a tükörben, ugye úgy fogalmaztál, hogy összeesett az orrod, ezt mondtad. A másik, ami a filmből is kiderült, hogy az egy nagy mélypont volt, amikor ugye elkaptak, bevittek rendőrök drogkereső kutyákkal, és ott valahogy magadra maradtál, vagy nem tudom pontosan, hogy fogalmaztál, de az is egy ilyen nagy felismerés volt, hogy ott vagy egyedül, és hova jutott az életed. Ez egy konkrét rajtakapás volt, neked a házhoz mentek ki, vagy egy buliból állítottak elő, mi történt?
1: Igen, ez két különböző eset. Az első alkalommal a kocsimba a járómotorral aludtam, mert ott ájultam be, miközben vártam a sofőrömet, és akkor egyszer úgy vittek be, egyszer pedig igen, kijöttek házhoz.
2: Ezeknek az ügyeknek mi lesz a folytatása? Ennél sokkal kevesebb dologért is megrángatnak embereket.
1: Erről nyilván sok mindent nem mondhatok még. Folyamatban vannak a dolgok, bízunk benne, hogy nem lesz olyan nagy probléma belőle.
0: Tehát ez még nyomozati szakaszban van, vagy már vádemeleti szakaszban van, hol tart az ügyet?
1: Még az elején tartanak a dolgok, úgyhogy igen, erről azért sok minden nem mondani.
0: Aha. Annyit se, hogy ilyenkor kell egy vádalkút kötni, hogy te mondjuk, ha elmondod, hogy ki a dílered, akkor te mondjuk mentesülsz, és akkor a nyomozás már nem rád összpontosul?
1: Erről nem tudok sok mindent mondani jelenleg.
0: Jelen pillanatban erről nem beszélt. Oké, beszéljünk a maszkról, ez saját ötlet volt, vagy valaki tanácsolta, vagy megnéztél egy filmet, vagy azt mondod, hogy úristen, én nem megy ki az
1: utcára. Ez saját ötlet volt.
0: Hány napig tartott, amíg ide jutottál? Hány napig bujkáltál? Hány napig nem mentél emberek közé? Hány napig élted azt, hogy nem mered magad senkinek megmutatni, mert ilyen állapotban vagy?
1: Nem olyan sokáig egyébként, sőt, akkor még ugye fellépéseim voltak, úgyhogy hamar kellett valami megoldást találjak, hogyha nem akartam annyira mutogatni magamat, meg az arcomat, úgyhogy az viszonylag hamar egy héten belül én azt kitaláltam magamnak, és akkor már így mentem az utolsó egy-két fellépésre.
0: Maszkban tulajdonképpen.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Aha, tehát amikor kilépsz az utcára, főrakod, és amíg haza nem mész, addig
1: tulajdonképpen van. Igen, vannak helyek, ahol nem hordom, ahol nagyon olyan a közösség, hogy nagyon otthonosan érzem magam ott, és ugye minden napokban mindenkit ismerek, ott azért nem, meg otthon nyilván nem, de igen, hogyha nyilvánosan megjelek valahol, akkor nyilván valahol rajtam van.
3: Mi a B-terv mostantól kezdve, ha megint rátör az a rész, ami miatt elkezdted a szerhasználatot, most mit fogsz csinálni?
1: Okos leszek. Most odafigyelek.
3: Igen?
1: Igen, ez szerintem innentől kezdve sokkal könnyebb, mint annó volt. Tehát azért most már van egy nagyon-nagyon-nagyon rossz tapasztalásom ebből az egészből, és megnéztem a ló túloldalát, meg alulról is megnéztem ezt a lóat, felülről, mindenhonnan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én emiatt nem félek, meg ettől nem tartok. Eléggé hozzá vagyok szokva ez az életmódhoz, és ahhoz, hogy turnézok állandóan, koncertekre járok, és folyamatosan kapom az ingereket. Most már tudom azt, hogy hogyan vezessem le, ugyanúgy, mint régen, teljesen máshova vezessem le ezeket az energiákat.
3: Van elfordult rajongó? Aki azt mondta, hogy így már nekem biztos nem
1: van.
3: Kell lesz.
1: Biztos van, nem tudom, én ezt nem láttam számokban megjelenni, úgyhogy szerencsére nincs baj.
0: Mondtad, hogy terápiára jársz, vagy szükség van terápiára, és az önképedet, vagy az önbizalmadat, vagy az önszeretetedet, mi az, ami igazán meg tudja erősíteni? Mert aki egyszer belefolyik egy ilyenbe, és közben nem végez komoly munkát magában, annak ugye mindig itt vál a kapu, hogy ez újra megtörténik. Mi az, ami a leginkább meg kell erősödnöd szerinted? Vagy milyen munkát végeztél el annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő még egyszer?
1: Én azt gondolom, hogy az őszintesség önmagaddal szemben, amiben egyébként én azt gondoltam mindig is, hogy jó vagyok, aztán egy ideig nem voltam jó benne. Az önreflexió nagyon fontos, és az, hogy megtanuld azt, hogy te tulajdonképpen miért csináltál, és mit miért csinálsz, mert mindenkinek más motivációi vannak. És mindenkinek más hibái vannak az életben. Nyilvánvalóan én most türelmet is tanulok magammal szemben, én abban nagyon nem voltam jó. Most az élet azért engem elég csúnyán türelemre tanít.
0: A fiataloknak azért ti nagyon nagy példaképek vagytok, ugye? Tehát a csajozás, a bulik, a zene, a szövegírás, aminek sajnos akarva-akaratlanul része a kábítószer is. Megjelenik ez majd a munkásságodban, vagy meg fog? Nem hiszem, hogy térítened kellene, és énekelni, a gyerekek a drog rossz, ne fogyasszátok.
1: Ilyenre nem kell számítani tőlem, azért nem vagyok ilyen.
0: Nagyon sokan követnek, nagyon sokan odafigyelnek rá, nagyon sokan ezt végignézték, hogy fog ez az életedben megjelenni, vagy akár a dalaidban, hogy gyerekek, meg lehet járni a poklot, de higgyétek el, nem ez a választandó út, és ne jussatok oda, ahova én eljutottam, hiszen ez azért felelősséged is, hogy ezt azért lekommunikáltál, talán a film is jó, hogy erről szólt, hogy megmutattad a mélyét.
1: Az is cél volt a filmben, igen.
0: De hogy nem cél ide eljutni senkinek.
1: Nem, nyilván, de nem is szeretnék ilyen álszent szerepben tetszelegni. Tehát én azt gondolom, hogy remélem mondhatom azt, hogy művész vagyok, és én olyan módon, más módon dolgozom fel a dolgokat. Én a zenében dolgozom fel az életemet, és ebben minden beletartozik, és mindenféle őszintesség beletartozik, úgyhogy nyilvánvalóan én továbbra is azt fogom csinálni, amit eddig csináltam, és a mikrofonnak, meg a zenének elmondok mindent, amit érzek, és ami szívből jön.
2: Nagyon sok addiktológus ugye azt mondja, hogy lehet, hogy egy szer kikerül az életedből, de jön helyette egy másik fajta szenvedély. Tehát, hogy te most abszolút zéró toleranciában vagy mindenfélével? Alkoholt
1: igen,
2: se
1: alkoholt semmi. Fogyasztok egyébként, nyilván mérsékelten, amennyire ez lehetséges, de ezzel nincsen probléma. Meg azzal sosem volt problémám, én az alkoholon kívül csináltam ezt az egészet, úgyhogy nem ez volt nekem a kiinduló pont. Én azt gondolom, hogy ezt lehet azért megfelelő körülmények között csinálni, de inkább nekem a szerem jelenleg az edzés és a zene.
0: Menedzserként milyen ezt kívülről végignézni? Itt van veled ugye Gergő is. Ezért ott voltál, próbáltál segíteni. Mivel próbálkozik az ember? Mit tud mondani? Mi az, amikor 4 nap után megtaláltuk a teraszon? Vagy nem tudod, hogy életben van-e? Vagy úgy hívott föl telefonon, hogy nem tudod, hogy egy életben lévő ember veszi föl a másik oldalon. Vagy egyáltalán bárki fölveszi a telefont. Ezt kívülről milyen végignézni?
4: Alapvetően elég nehéz, nyilván. Sok olyan hétköznapi dologban is megmutatkozik, ahol már érezzük, hogy annyira nagy a baj, mert már nem vagyunk mellette, nem tudjuk ezt már irányítani, nem tudjuk őt visszahúzni belőle, és hát volt 200 fajta szenáriónk arra, hogy miket próbáljunk, és a legtöbben nyilvánvalóan elbuktunk, de ott voltunk, és megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogyha egyszer látjuk azt a fényt, akkor nyújtjuk a kezünket, és igyekszünk mindent megtenni, hogy onnan már ne engedjük el a kezét, és ki tudjuk húzni.
0: De neked is volt olyan pont, ahol azt gondoltad, hogy lehet, hogy ebbe belehal?
4: Volt,

0: akkor ezt túléltem, jól vagyok, megyek tovább, és nyilván ezek nekünk sokkal ijesztőbbek voltak kívülről.
1: Benned egy pillanatig sem merült fel az, hogy esetleg elengeded a kezét, mint menedzser. Tehát folyamatosan tüzet kellett oltanotok. Nem volt, hogy nem mentél el koncertekre, késtél, kötbért kellett fizetni, ilyen-olyan dolgok. Tehát, hogy ez nem egy hálás menedzseri feladat.
0: Nem hálás, de hogy semmilyen, tehát minden helyzet, egy ilyen helyzet az nem feltétlen a háláról szól. Tehát, hogy itt most nem arról volt szó, hogy a legszebb pillanatainkat éljük, hanem az, hogy fogunk ebből valahogy kijönni, és én azt mondanám, hogy menedzserként, ha csupán menedzserként nézem ezt az egészet, akkor volt olyan pont, hogy mint menedzser azt mondtam volna, hogy menedzserként ebben már nem jó és nem is érdemes benne lenni, de mint barát, mint az a kapcsolat, ami kettőnk között van, abban nem merült be egy pillanatra sem bennem, hogy én ott hagyjam ebben. Tehát, hogyha megszüntettünk volna minden üzleti kapcsolatot, akkor sem hagytam volna ott, mert nem erről szól a kapcsolatunk. Mi ugye már a zene előtt is ismertük egymást, együtt dolgoztunk, és elég régóta megvan köztünk egy nagyon jó kapcsolat, és minden, amit együtt megéltünk, az többet ér annál, mint hogy ezt csupán menedzseri szemmel tudjam nézni. Nyilván ennek minden jó és rossz oldalával, mert ez ugye okozza azt is, hogy sok mindenben próbáltam őt támogatni, ami lehet, hogy bizonyos pontokon jobb lett volna, hogyha kilépek egy picit, és azt mondom, hogy akkor most magadra maradsz. Nem tudjuk, hogy ez mit eredményezett volna. Én féltem attól, hogy ez egy olyan dolgot eredményez, ami már még végzetesebb, vagy tragédia, igen.
2: És akkor nincs is kísértés, vagy nem is félsz ettől, hogy jön a nyári szezon, tehát ez nem, egy olyan szakasz, nem. Amiről beszéltél, amit leforgattad, amit megcsináltatok, de hogy tulajdonképpen valójában vége van.
3: Vége van, és egy új korszak kezdődött, és abszolút nem félek ettől, nagyon biztos vagyok magamban, és biztos vagyok a képességeimben is, meg az akaratomban, és sőt, igazából nem nagyon, ez nem akarat kérdése, mert mondom, elmentem a falig, láttam, megnéztük, szuper, most megyek tovább, és megyek egy másik irányba, és nem érdekel innentől kezdve.
2: Marad az alkoholmentes őr és a 10-kor fekvés?
3: Akár.
1: És a fekvőtámasz.
3: És a 7-kor
2: azért
3: kelés.
2: Azért még nem leszel szent a végére.
3: Nem, azért attól nem kell tartani.
2: Dokik, mit mondanak egyébként, mikor kapod vissza az orrod, mikor épül föl, mikor dobhatod el a maszkot?
3: Nincsen pontos információm erről, de még idén ez valószínűleg nagy reménységeink szerint ez meg fog történni.
2: Ezek havi, két havi beavatkozások? Hogy építenek egy ilyen orrot?
3: Nem, ez egy műtét lesz.
2: Ez egy műtét lesz?
3: Igen.
2: Amikor beraknak valamilyen implantátumot tulajdonképpen?
3: Nem, nincsen implantátum, ez csak saját anyag. Ez az én saját porcom lesz, stb. Stb. Ez egy kicsit bonyolult művelet, de nem nehéz.
2: Tehát egy porcot építenek be, amiből majd ott szövet lesz rajta, és az orr tulajdonképpen valamilyen szinten újra építi saját magát.
3: Nem, konkrétan megcsinálják újra. Tehát igazából mire lekerül a kötés, addigra újra az lesz. Nem pontosan ugye az, mint volt.
4: Amikor a kicsit összeesett két fő sátorba a karót helyre.
3: Konkrétan egyébként igen, így kell elképzelni. Egyébként igen.
2: Sátorállításban kevésbé vagyok, sátorállításban nem vagyok jó. De tulajdonképpen ez történik.
3: Igen, konkrétan igen.
2: Nani, nagyon-nagyon köszi, hogy itt voltál. Szerintem menő azért ezt, hogy ezt megcsináltátok, meg bevállaltátok. Egy ilyen életúttal, egy ilyen két évvel nincs is nagyon helye maszkolásnak, meg az önreflexió hiányának. Szerintem, ha beszélni kell erről, akkor úgy kell, ahol most vagy, akár ebben a filmben, ami nyilván még mélyebbre megy, meg még sokkal több mindent megmutat. Csak így lehet. Veregetnek hátba a koncerten vagy zenésztársak, hogy figyelj, haver, erőt adtál, én is lejöttem, ez is egy másik út. Kicsit valamit mutattál, hogy ki lehet ebből jönni, vagy talán néhány fiatal, akinek a kábítószer az élet, és azt gondolja, hogy milyen menő, amit toltok. Megváltoztathatja ez a gondolkodásukat, hogy haver, ne csinál, mert a vége az lehet, hogy akár meg is.
3: Bízom benne, hogy igen.
2: Kövess minket, de nem mindenbe. Szeresd a zenénket, de nem egyél azért mindent komolyan.
3: Bízom benne, hogy igen, sok üzenetet kapok, rengeteg üzenetet olyanoktól, akik vagy átmentek ezen, vagy majdnem átmentek ezen, és azt látom, hogy nagyon sok mindenkinek tudott erőt adni ez, úgyhogy ennek tökre örülök, mert ez egy óriási nagy pozitívum.
2: Dani, nagyon köszi, hogy itt voltál.
3: Én köszönöm, hogy itt lettem.
2: Köszönjük szépen. Aki még nem látta, ez még látható, vagy letölthető, nézhető? Kreator TV-n van ugye a két részes.
0: Igen, nézhető, folyamatosan felkerültek plusz tartalmak is, úgyhogy nézze meg.
2: Menő egyébként. Nagyon köszi. Köszi, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük
2: Ciao,
3: szépen. Sziasztok.
4: Ügyesen.
2: Azért rosszat, de nagyon jó. Köszönjük szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

játszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kaja, pia, motor, rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
3: Reklámot hallottak.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Alkalomra vagy ballagásra készül a család. Széles választékkal várja a hölgyeket és urakat egyaránt a Wikititok Secret Divatház Fertőszent Miklóson. Alkalmi ruha egy helyen mindenkinek. Az aktuális kínálat miatt keressetek minket a naponta frissülő Facebook oldalunkon. Wikititok Secret Divatház. Fertőszent Miklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
7: Tibikém!
8: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
9: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magas ágyás.
8: Azért az nem két perc. Térkő, szállítás, szakember!
9: Húf, Bau! Megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
8: Húf, Bau! Na jó, így már más. Gyere, Feri!
9: Húf, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
10: Az egészségben nincs fél megoldás. Triton Life Aqua Medical Center. A vizsgálattól az eredményig mindent lefedünk. Egyszerűen, gyorsan, professzionálisan. Sopron első magándiagnosztikai központja. MRI, ultrahang, labor és számos szakorvosi magánrendelés. Triton Life Aqua Medical Center. Részletek és bejelentkezés 99-200-400.
11: Költözne? Hova? Lignova!
12: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
13: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza. A tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
14: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Autó. Sopron. Pozsonyi út 5763.
15: Zavarja a szomszéd? Intim közegre vágyik? Építkezik? A kerítés telepítést bízza a Bomára. Minőségi 2D és 3D utcafronti kerítések, kapuk, kiegészítők, verhetetlen áron, azonnal, raktárról, és a szállítással sem kell bajlódnia.
12: Boma kerítés megoldások. Sopron, Sonfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
16: A Fakanálét elfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
3: Reklámot hallottak.
5: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Később nyitnak a fürdők, új kétoldalú megállapodást kötött a Soproni Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kapuváron az iskolai tanév végén nyitják ki a fürdőt, a Csornai strand viszont május 30-án már megnyit, írja Kisalföld. Jelentős felújítás és fejlesztés egyik rábaközi fürdőben sem történt a zárvatartás ideje alatt. A soproni Tómolon fürdő már nyitva van, május 1-e óta ingyenesen látogatható a strand, mondta a rádiónknak Fekete Rihárd, a soproni vízmű fürdő üzemeltetési vezetője.
18: Park jelleggel nyitva leszünk, a víz ilyenkor még hűvös, tehát az úszás nem jellemző, ilyenkor vízimentőt még nem tudunk biztosítani, tehát a vizet tulajdonképpen saját felelősséggel lehet használni, de 11 órától 19 óráig minden nap szeretettel várjuk azokat, akik tolmamot szeretik. Napozályokat ilyenkor kitesszük, a vizesbak működik, tehát tulajdonképpen egy fürdés nélkül, de egy szinte teljes strandüzemet lehet jó idő esetén itt eltölteni nálunk térítésmentesen.
17: Győrmoson Sopronban a legkevesebb a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban, olvasható a KSH közleményében. Az adatok között jelentős területi eltérések vannak. Új kétoldalú megállapodást kötött a Soproni Egyetem a kolozsvári Bújai Tudományegyetemmel. Az egyezmény célja, hogy bővítsék a hallgatói, oktatói és kutatói mobilitást, valamint fejleszték a közös szakmai kapcsolatokat. A megállapodás több tudományterületet érint, köztük az építészetet, az informatikát, a környezettudományokat és a pedagógiát. Az együttműködés hozzájárul a Soproni Egyetem nemzetközi jelenlétének erősítéséhez, és támogatja az intézmény fenntarthatósági stratégiai céljait is. Megnyílt a Herendi Porcelán Manufaktúra 200 éves jubileumi kiállítása a Fertődi Eszterházi kastélyban. A tárlat egyedülálló találkozása két ikonikus magyar értéknek, a Herendi Porcelán időt álló eleganciájának és az Eszterházi kastély barokk pompájának. A történelmi terek és a finoman kidolgozott porcelán remekek együtt harmonikus egységet alkotnak, olvasható az Eszterháza központ közleményében.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
17: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben megélénkül a keleti-dél-keleti szél, de északnyugaton erős szélökésekre is számítani kell. A legmagasabb órákban 20-25 fokot mérhetünk, a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
7: Az utolsó kívánsága az volt, hogy táncos lányok riszáljanak a temetésén.
19: Imádom a hírt.
7: Gyerekek, hát nem mondjátok el, hogy akkor már legalább nem így kell meghalni.
19: Így.
7: Milyen tervedet szökkentett szárba? Az, ami nem sikerült, hogy táncos lányok, vagy így éltél, és a táncos lányok okozták a vesztedet, vagy mi a fene történik, hogy ezt kéred, hogy a temetéseden táncos lányok táncoljanak.
19: Alapvetés ilyenkor mindig az, hogy nem akarsz egy ilyen szomorú, sírós, vacak temetést. Nem mintha te érintetlennél, mert ugye akkor te már ezt nem fogod érezni. De hogy én is úgy... Szerintem én is úgy csinálnám. Gyerekek, érezzétek jó magatokat.
7: Mindenki legyen jól.
20: Jobban fogják érezni magukat azok a gyászolók.
19: Hát legalább fölröhögsz. Ha nem tudsz róla, képzeld el, hogy odamész fekete ruha, nagyon szomorú, viszed a kért egy szár rózsát, vagy a koszorút, vagy az akármicsodát, és egyszer csak a így összejöttünk, hogy mit tudom én, kicsodálják a temetésén, és egyszer csak megszól egy zene, és bejön két táncos lány. Hát biztos, hogy fölröhögnék.
20: Hát figyelj,
7: ott van a Haver,
19: ez igen.
7: Motoron jönnének be a táncos lányok.
19: Táncos csajok.
7: Aztán igen, ez oké, ez rendben
19: van. Lehullan egy ilyen rohadt nagy lepel a ravatarlozó oldalán, és mögötte egy bárpult lenne. De nem.
20: És valami nagy zabálás, megölnénk még egy disznót.
7: És egy ilyen szorongásból, egy ilyen üldögésből, egy ilyen szomorú, szent, csendes zeneélgetésből átmenne valami nagyon szürreális, nagyon vidámba. És úgy olyan lenne a temetésed, hogy éltél. Nagy kaják.
19: Nagy kaják, nagy motorok. Mindenki jól érzi magát. Hogy igen, meghalt a csávó, hát oké, de legalább úgy emlékszünk rá, milyen az élete volt. Tehát és akkor lehet, hogy ő szerette ezt a táncos lányos vonalat.
20: De nem lenne nagyon-nagyon diszonáns. Tehát ott van egy csomó ember, aki szomorú, és azért, tehát hogy én azt gondolom, hogy egy ilyen esemény az úgy megzavarja a gyászt.
7: De
20: tehát
7: mit várjál, de rólad szól a temetésed, vagy róluk szól? Kiről szól a te temetésed?
19: Róluk.
20: Hát azok, akiket itt hagytál. Nem?
7: Rólad szól.
20: Hát elvileg igen, gyakorlatilag te már csak mint porhüvely vagy ott.
7: A temetésed nem a tiéd, a temetésed a szomorkodni vágyó, akaró...
20: Akik elbúcsúznak tőle.
7: Rokonoki a temetés?
20: Akik gyászolnak. Aha. Igen. Tehát, hogy én valószínűleg tök kellem.
7: De nem a temetésen gyászolsz, hanem utána sokáig, egy évig, két évig, nyilván gyászidőszaktól függ. De ha még nem mondanád azt, hogy de jó volt, hogy ez az utolsó kívánsága? Rosszul éreznéd magad, hogy miért nem tudok csendben sírni?
20: De nem éreznéd nagyon furán magad, hogyha egy ilyen temetésre így beesnél. Tehát, hogy van egy lelki állapotban odamész, rettenetesen padlón vagy azért, mert mondjuk a legjobb barátod meghalt.
7: Aha.
20: És egyszer csak kijönnek a táncos lányok, és elkezdenek kriszálni.
7: Én hangosan felrögnék.
19: Én imádnám.
7: Amikor kirölgöd kicsit a halált, és így üzensz még valamit, és ennek van egy ilyen életfilozófia, és hogy igen, tudjuk, ez mindenkivel megtörténik, elkerülhetetlen, de ne sírjatok már, akkor már legyen valami, hangosan röhögnék. Semmiféle zavart nem érezzék, hogy megzavartak a gyászban.
20: Ott van a srác, ha elindítod, akkor azt látod, hogy van egy ilyen nagy pulpitus.
7: Ezek igen, pulpituson van, és tehát ezek tájlányok, vagy olyan, mint egy ilyen tájtemetés. Igen, tájföldön volt. Három táncos saj táncol közben.
20: Kint van hátul a portréja a srác, ott fekszik egy fehér koporsóban.
7: Ott a ravatal, ugye? Hát az ott a ravatal, ott van benne a koporsóban hátul. Igen. És a lányok nagyon unottan táncolnak egyébként, tehát hogy nincs benne túl nagy izgalmi faktor.
19: Igen, és a tánc se erős.
7: A tánc se erős egyébként.
20: Legyetek egy kicsit szomorúak legalább közben.
19: Nem tudjuk, igen, hogy ők manuszgázsik-e egyébként, ott arrafelé ez előfordul. Meg azt se tudjuk, hogy ott milyen a kultúrája egyébként a temetésnek tájföldön. Tehát lehet, hogy az van, hogy ilyen beszélgetős, lazább, mint nál.
7: De lehet, hogy európai csávokért, hogy ő tájföldön temessék-e, vagy ott élt, vagy ott húzta le az utolsó 10-20 évet, tehát nem tudhatod, hogy valójában mi történt, mert a hozzátartozók, meg rokonok között nem mindenki táj. Tehát van egy csomó európai, vagy amerikai, tehát nem feltétlenül mindenki ázsiai.
20: Képzeld el, amikor a három lánynak szóltak az, hogy lenne este egy kis hakni.
7: Kéne táncolni egy temetésre.
20: Hogy temetésre? Jó, oké, rendben.
7: Én szeretem. Szóval, hogy ebben van valami, nem is tudom, tényleg egy ilyen beleröhögök a nem tudom, a halál.
20: Vagy,
7: ez már megtörtént, igen, de hogy most egyébként még mi van? Van egy banális dolog, szól az ennek, mindenki szomorkodik, eszik, vagy mindenki hazamegy. Nem? Tehát, hogyha nagy partikat éltél, nagyon élted, jól érezted magad, akkor miért ne?
19: Ugye a temetésnek van az a része, miután végig ment a szertartás, akkor a kisebb részét a résztvevőknek el szokták hívni egy ilyen közös ebédre, vagy torra. Igen, nem torra, ezt nem tornak hívják.
20: Hát,
19: az másban van. Ja, de
7: halotti tor, kaja van a végén, igen.
19: Na és ott is mindig az van, hogy elkezdesz dumálni az elhunytról, és jó sztorikat hozol föl, és ott mindenki lazul. Hát ez mekkorát dobna rajta, hát, érted? Hogy sokkal könnyebb lenne az egész.
7: Igen. Mennyire más a halálhoz való kultúránk, és ez egyébként pont az Andy Vajnának a temetésén volt. Ott is felszólaltak ilyenek. Jöttek magyar felszólalók, politikusok, az igen, szomorú volt, és nagyon, igen, és érted, és szomorú volt, és sajnáltak. És jött a Schwarzi. És akkor a Schwarzi mondott egy temetési beszédet, fia, potyogtak a könnyeid, és balra-jobbra dőltél el, mert elmesélt három olyan sztorit az Andyről, amit nem tudtál, ami nagyon vidám volt, és hangosan röhögtél. És valahogy értettem, hogy miért ezeket a sztorikat mondja. És nem azt mondta, hogy igen, mikor rendés, akkor hú, de szomorú voltam, hanem három nagyon-nagyon vicces történetet mondott el a Vörös Zsaru forgatásáról, hogy itt Moszkvár egyébként hogy küldte oda a Vörös téren egy orosz katonához, és hogy nem akart oda menni a Schwarz, és mondta az Endő, hogy nekünk kell egy ilyen kép, te most oda fogsz, de lecsuknak, és itt leszek élete végig, és nem, és oda küldte, és hasznosba ott a kép, hogy a Schwarz ott áll egy előre nem egyeztetett szovjet katonával a Vörös téren, ami bekerült a filmbe, mert ugye a Vöröset illegálba forgattak Moszkvában a Vörös térbe. És ahogy elmesélte, nagyon röhögtél. És úgy megértetted, hogy igen, hogy tök más, és vidám volt, és röhögött, és nem szerette az Andyt, de hogy valahogy máshogy gondolkodott erről.
19: Tudod, mi van? Az európai kultúrában a temetés az azokról szól, akik itt maradtak, és nagyon szomorúak, mert meghalt a szeretjük. Amit a Schwarzi csinált, az, hogy ugyan elment egy ember, és ez tényleg szomorú, de gyerekek, milyen közös sztoriaink vannak.
7: És jó sztorikat mondott, igen.
19: Vagy jó dolog történt az életben.
20: Én azt akarom, hogy taknyosra sírjátok magatokat az én temetésben.
7: Nem hát, csináld meg!
20: Legyen, ott legyen sírás-hívás.
7: Zokogjatok!
20: Csináljatok egy filmet, amit kivetítőkön majd kivetitetek, és azt mondjátok, milyen szép életem volt, mennyire nem pecsültek
19: meg! Így már írják a hallgatók. A nagyinak az volt a kívánsága, hogy egy bébé pesgős üvegből szórják ki, mert imádta a pezsiket, ez tök volt igaz. És mindenki emlékszik a sztorira, és tök jó érezték magukat.
7: Igen, van ebben valami életigenlés, van ebben valami folytatás, van ebben, hogy igen, nekem vége, de ti szeressetek élni, ti csináljátok, ti táncoljatok táncos lányokkal, ha akartok, vagy menjetek el bulizni, vagy hát a csávó, ki megcsinálta a temetését, hogy kiszólt a dobozból, tudod, hogy óriási videók mennek róla, hogy csak egy kopog. És bejátszották a hangját, ő fölvette még a hülye halála előtt, hogy kopogott, hogy halló, nagyon hideg van, sötét van, engedjenek ki, halló. Hát mi hangosan röhögné, te hülye barom. Hát ez hiszem, hogy te hülye vagy. Tehát, hogy van ennek egy, szerintem egy nagyon szép üzenete, hogy nekem vége, neked folytatódik. Élj, élvezd, mert neked is vége lesz egyszer. Tehát a három táncos lány nem azt mondja, hogy akkor most merüljünk el Tájföld bugyraiban, és kapjunk el mindenkit, hanem hogy haver, az én halálom emlékeztessen arra, hogy kezdj el élni, ha nem csinálod, mert előbb-utóbb te is oda kerülsz, ahol vagyok. És ez sokkal jobb üzenet, mint egy szomorú temetés, aminek tényleg vége van, aztán hello.
20: Meg egyébként is szívesen gondolkodunk arról, hogy milyen legyen a temetési szertartásunk, szerintem egy csomó emberben ezek ilyen rossz érzéseket keltenek.
7: Tehát... Valami kis fricskát, ha van idő rá felkészülni, és nyilván nem egy jobb kezet nézel, egy szürke hályogos Suzuki-s bácsi majd nekem. Bácsi! Motorra jövök, haló, hát ez jobb kéz volt. Hát nem láttam, ne haragudj, elnézést. Akkor nincs időd rá felkészülni.
20: Mire készüljünk, Bali? Mit szeretnél? Lehet ki most kérjél.
7: Igen, nem tudom, még ez így nincs
20: hol
7: benne.
20: Szép?
7: A hitrendszeremben nincs benne az eltávozás. Hát minél tovább nincs benne, annál hosszabb ideig élsz. Nem? Hogy mit csináljunk? Aha. Meg lesz a fricska.
20: Igen?
7: Valami lesz, hát valamit csináljunk.
20: Írd le valahol egy kockás papír, és adod a Annának.
7: Te hogy bőgetsz meg, vagy te miért csinálnál? Te milyen lenne?
20: Hát én téged szétszórnálak.
7: Nekem sokan szét, igen. Véletlenül sálljon össze újra. Ne legyen rá egy semmi esély arra, hogy ez a csávó újra összeáll, ezért nagyon sok felé szórnál a világban mindenhol.
20: Én azt gondolom, elvinnélek valahova Nepálba, valami nagyon magas helyre.
7: Ja, várjál, akkor kérnél belőlem egy kis részt.
20: Igen.
7: Tehát azt mondanád a családnak, hogy kérek belőle egy kicsi részt.
19: Igen?
7: És valahol egyszer leszórná. Tetszik.
19: Egy részletet szétszórnál. Egy szardiniás konzervbe.
7: Egy hal konzervbe ott lennék egy pici. És te vinnél belőlem egy részt.
20: Én vinnék belőled egy darabot, és azt elszórnám valami nagyon-nagyon magas helyen, a többit felszívnem.
7: Nekem végrendeletem van, egyik felem itt marad, és az óceánba fog utazni, a másik hazamegy, és majd a gyerekem elrakja, ahova szeretné. Egy kikötés volt emelés, semmiféleképpen nem temetnek el, nem randizom bogarakkal, és nincs sírás, rívás, nagy kocintás, és jó utat kíván mindenki. Ne sajnáljuk már engem, mikor tudjuk, hogy nem is engem sajnálnak, hanem magukat. Faterom csak annyit kért a temetésére, mindenki mondjon egy viccet, és menjenek haza. Ha majd eljön az idő, én mondok neki, írja Kristóf. Ez milyen jó. Mindenki mesél egy viccet, és aztán tűnés haza. Ennyi, nincs írásrívás. Ha én meghalok, akkor a ravatalon az urnám elé kell tenni egy feliratot, hogy sajnos nem tudom az SOS munkát vállalni, vállalkozó vagyok. Zottyó küldte nekünk. Én mondtam már az asszonynak, hogy hamvasszanak el, és a legjobb barátom keverjen a hamvaimból etetőanyagot, horgásszunk egy jót. Zseniális.
20: Állati jó.
7: Zseniális, nagyon jó. Ültessenek fát a hamvaimból, ha már nem leszek, árnyék alá ülve, az árnyékom alá ülve emlékezzenek a közös pillanatokra. A temetésen pedig tilos lesz nevetni a szertartás közbeni bakikon, és metal zene fog szólni. Roberta küldte nekünk.
20: Homokorába töltsék a hamvaimat, hogy továbbra is szétcseszhessem a családi társasozást.
7: Ez egy jó ötlet, nagypapa. Nyugodjál egy kicsit, itt vagy a homokorában. Igen, igen. Minek írjam, úgysem az enyém az utolsó szó. Igaz, Karolina?
19: El is engedhetem, igen, igazad van.
7: Igen. Én már összeválogattam a kedvenc zenéimet egy mappába, és azt játsszák le a temetésemen. Örüljetek, vigadjatok, az élet megy tovább. Tehát ő már összerakta, összerakta a zenéket. Nagyon könnyű. Egy dolgot kérnék, hagyjanak rajtam cipőt, ki tudja, hova kell menni. Én örülnék, hogyha a temetésemben lenne egy ugrálóvár, és mindenki az ugrálóvárban ugrabugrálna, az én élettelem testem is benne lenne, és azt is dobálná a lendület. Micsoda móka! Úristen, de jó!
19: Ez igen. Na,
7: de
19: ez
7: jó vagy, Gyuri! Na, nézd, Gyuri! Hogy repül a Gyuri? És egy kis élettelen testedet dobálják a többiek, hogy ugrálnak. Így kell. Na, ez egy nagyon szép üzenete a játékosságnak, az örök gyerekségnek, az élet és a halál nem komolyan vevésnek. Tökéletes. Tökéletes. Nem mondd, hogy nem mennél be egy ugrálóvárba, ahol ott a haverodat menne balra-jobbra. Borzasztó bizarr, de közben borzasztó szemtelen. És egy ilyen őszinte kinevetés ennek az egész bizarr dolognak, hogy egyszer csak nem vagyunk.
19: Én többet. Még azt is megcsinálnám, ugye nagy az ugrálóvár, a hátuljába betennéd a haverodat fekve, és az élő haverokkal az elejére közösen ráugrálsz. Meddig tudod föllőni a Sanyit?
7: Tökéletes. Sanyi nagyon rendben. Igen. Egy jó gospel kórus énekeljen az én temetésemen. Haverral mi azt beszéltük, hogy aki előbb megy el annak a telójáról, a másikunk küld egy üzenetet mindenkinek, aki bent van a telóban, a sötét van itt lent. Az is jó egyébként. A fiatal barátom temetésén a szülők kedvenc repszámát szerették volna, ha szól. A falusi temetési Nyugger kommandónak ez annyira nem tetszett, hogy még szólt a zeneszám, túlénekelték a gyászzenéjükkel. Szürreális volt. Falusi Nyugger kommandó.
19: Nem engedték el. Nagyon sokan kérik ezt a vízből, ezt a helikopterből, meg repülőből való hát kiszórás, csak sokan úgy kérik, hogy ne hamvasszanak előtte.
7: Csak egybe dobjanak ki?
20: Igen.
7: Tökéletes. Nagybátyám egy pókerpartit kért a temetésére, folyt a viszki, és bulisztunk hajnali, ő így élt.
19: Na, hát akkor nem ez a legszebb emlékezés? Szemben. Előjönnek a sztorik, beszélgetsz, közben megy a póker.
7: És azt mondod, hogy haver, ez rólad szól. Ezt szeretted, mi is ezt csináljuk.
20: Ez mennyire jó. Szememen kívül az anatómiai intézet felhasználja az egész testemet. Tehát akkor jótékony célra, tehát tulajdonképpen tanuljanak akkor.
7: Van ebben valamilyen álszent jótékonykodás?
20: Miért?
7: Nem tudom. Valami mókásat találjunk. Ez a fölajánlom a testem. Értem, de hogy előtte akkor már csináljunk valamit vele. Nem? Vagy...
0: Oké.
7: Valami legyen. Értem, kedvese, persze, tanulmányozzátok, de legalább a temetés azért az legyen vicces. Ennek ellenére a testet felajánlottad, igen. Azt mondja, hogy az én temetésem már lesz egy sorsolás, hogy kifeküdjön mellém a koporsóban. Én vállalok temetést, 20 ezerért sírok, 30 ezerért elájulok. Azt a mindenségét neki. Nagyon jók vennek. Én fa temetést kérek, ezen kívül semmi felhajtást nem akarok, nem tudom, ez a fa temetés. Biztos nem fogunk szervezkedni, elég jó volt az életem során, elég volt a sok családi rendezvényből. A fa temetés, ez a ültetnek egy fát.
19: Ne, hát nem? Igen, de most ebből van egy új, hogy ilyen lebomló zsákba tesznek téged is, egy kis, hogy hívják, egy ilyen kis egyéb tápanyagokkal együtt, és akkor úgy lehet kapni a kis fát, mint a zsákos fát, tudod, a hogy hívják be a kertészetekbe, csak abba te vagy.
7: De benne. De a gyökérbe tesznek?
19: Igen, a gyökérhez.
20: Ástak egy nagy árkot, belaknak és feléd raknak egy fát, és tulajdonképpen a te testnedveidből hát táplálkozik ez a fa. Csak azt hiszem, hogy ezt Magyarországon elkaszálták.
7: Nem, szórhatsz amakat.
20: Ha amakat szórhatsz, igen.
7: Hát, és ráültetsz egy fát tulajdonképpen, megcsinálod. Lehet, hogy a fás temetés magát, igen, de hogy beszorod a hambakat, ásod egy gödöt, és beültetsz egy bokrot, azt meg tudod csinálni.
20: Engem a kert végébe kaparjatok el. Igen. De ez milyen szép, hogy nem temetőbe jársz, hanem egy erdőbe.
7: Azt mondja, hogy az én temetésemen a Rinna könyvről olvassanak fel, nem kérek más. Krisz küldte nekünk.
19: Nagy buli lesz.
7: Igen.
20: Mondtam a páromnak, hogy engem majd hamvasztanak el. Most szólt, hogy jövő hét kedre szerzett időpontot. Én kell.
7: Igen. Én azt szeretném, hogy hamvasztanak el, és préseljenek óvszeré, még utoljára hadd élvezzem. Jó, ez egyébként rendben van, ez így, abszolút rendben van. Valami ilyet kell, én is ennek a híve vagyok. Nyilván aztán az élet lehet, hogy átírja, meg nincs időt fölkészülni, meg mire oda kerülsz, már lehet, hogy megharcolod a saját betegségedet, és nem lesz hozzá erőd, de aki ezt megcsinálja, az szerintem az le a kalappal. Hát még mindig az ugrálóvár a hop-hop.
20: Az nagyon jó.
7: Itt a piros, hol a piros repül a legjobban. Ő is a piros írta nekünk, hogy ő is az ugrálóvárosat szeretné. Az egyébként én is nagyon szeretem.
20: Egyébként óriási biznisz, hát nem tudom, hogy néztétek-e ezeket, hogy lehet ékszert készítetni a hamvaid, a hozzátartozó hamvaiból, meg bakelit lemezbe préselik bele, és akkor az utolsó utadon felteszik ezt a lemezt, és akkor arról szól a zene.
7: Ami már belőled készült.
20: Igen.
7: Aha. Még bírom.
19: Az ékszer az elég kemény zsebbe nyúló. A mamának volt egy ilyen kívánság a papával kapcsolatosan. Egyelőre még terelek.
7: Azt mondja, a temetése tudom tilos, de én a Balatonba szeretnék nyugodni, a hamvaimat úrrával együtt tegyék bele. A Balaton mindig szép, mindig szeretem. Bármelyik ismerősen jövő, csak egy doboz sört öntsön a vízbe, írja Fred. És valószínűleg sokat horgászott, gyerekkori élmények vannak, egyszer ragaszkodik hozzá. Meg szerintem hát, nem szabályos, nyilván illegális, de meg tudod csinálni.
21: Együtt, hát különösen érdekes, mondjuk kézzed el Balatonnak a vízszintje leapad. Nem a Sanyi.
7: Jött az urna. Hát mondtam, hogy ne tegyük bele az urnát. Igen.
20: Hát nyilván olyan helyen szóratod szét magad, ahol, amihez van valami kötődésed.
7: De abszolút.
20: Persze. Tehát az én apám például a nászútjukra vitette
7: el. Az volt a legjobb élmény a házasságról.
19: Amíg az elején.
7: Az volt az elején. Az elején tényleg újra. Az a nászút az annyira jó. Utána semmi nem működött, de a nászút az nagyon jó volt. Elvitette magát oda, ahol a nászútat élték.
20: Igen, én ott szóltam őt szét, igen. Aha. Ott bevittem az erdőbe.
7: És neked is volt egy nagy lebobszki, hogy kiszortad és a szembe fél, így belefújt az arcodba? Azt elmesélted.
20: Igen, volt ott egy ilyen kis patak, így letérdeltem. Hát vannak, ez egy ilyen kupakos, ilyen nagyon furcsa ilyen zacskó, amibe beleteszik ezeket a hamvakat, és akkor ezt nagy nehezen valahogy felfeszítettem. Az is egyébként annyira bizarr volt, mert azt gondoltam, hogy ennek lesz egy ilyen pátoszos pillanata, mert nem nyitottam ki addig az urnát.
7: Aha.
20: És kinyitottam, és ott volt benne egy ilyen sötét, mint egy ilyen szemetes zacskó, aminek volt a tetején egy kupak. Na, negyed órát szarakodtam vele, mire le tudtam tekerni.
7: Papa, gyere most már a rohadt életbe, papa!
20: És akkor valahogy végül sikerült felfeszítenem, de úgy szerintem, hogy szét kellett tépnem ezt a zacskót, és hogy szórtam bele ebbe a patakba, nyilván a perje így szállt föl az arcomba, és így álltam, és nem tudtam, hogy sírjak, vagy rögjek az egész.
7: De nem lehet, hogy a papa csak elköszönt, akart még adni
19: egy utolsó puszit.
7: És beszórtad a patakba, és az egész az arcodba vissza, hogy ezzel a felhővel, a vízpárával.
20: Igen, nyilván, ahogy beborítod, az úgy felcsap. Igen. Úgyhogy...
7: Papa a rohadt életben, papa, tényleg ne csináld már. És az egész arcodat mindenbe terített.
20: Hát ugye, igen, a ruhámat, meg az arcomat, akkor így lesöprögettem, akkor...
7: Egyszerre szürális, egyszerre furcsa, egyszerre nagyon... nem tudod hova tenni, egyszerre bizarr, de tudod, hogy nincs már ott, de azért ez egy szép mozdulat, egy szép gesztus, közben igen. Az egész ruhád, arcod mindenbe borított.
20: Addig sírdogáltam, amíg eljutottam a patakig, és aztán, amikor így az arcomba szállt az egész, akkor elkezdtem röhögni, de közben az egész nagyon furcsa, ilyen bizarr érzés volt.
19: És jöttek közben kirendulók, akik
7: nézték Julit. Ez a fura fehér arcú nőt, mit csinál magával?
20: Mit öntöget?
7: Mit csinál? Te meg már nyakig hamuba megfordultál, az elrohaltak. Az én hamvaimból egy D-kosaras melltartót készítsenek, ennyit kérek. Így egy hallgat, igen. Férjem hamvait egy szivalakú medálban hordom a nyakláncomon, Zsófi küldte nekünk. Kössenek egy Lada hátuljára, és a kakucs ringen drifteljenek. Közben szórjanak szét hátul. Jó. Wow, de jó!
19: Igen, az urnát kinyitod, Lada indul.
7: Iszonyatos a driftelsz és a kakucsringen. Valószínűleg sok élmény, sok motorozás, sok autózás.
20: A felét is így tudnám egyébként elképzelni, hogy húztok egy kövérgázt, és kinyitjátok a vödröt, nem?
7: Nem
20: és
7: rossz. Akkor így... Az lesz, amit kér?
19: Igen, de azt fogom kérni, hogy előtted legyen.
7: Magamban viszlek, haver! A te mész el elsőnek, mert neked is elnéz egy jobb kezet, egy 83 éves Suzuki-s bácsi szürkehályoggal. Akkor az lesz, akkor... amit kérsz. Írd le előre.
19: Jó,
7: ne
19: már most megírom.
7: Mit akarhatna az öreg, érted? Mert írd le, hát legyen valahol elrakva, hogyha történik bármi, akkor a motoros társak azok megejtsék azt, amit szeretnél.
19: A kedvenc kanyaromnál.
7: Azt mondod, hogy autózzunk el, nem tudom, mert neked az. Akkor majd motorozzunk el, akkor oda motorozunk, és ott fogunk egy nagyon erős szembeszélbe.
2: És akkor egy rövid szünet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjátékos

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj.
0: Már csak egy hónap. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Mastergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kevesebb a hátrányos helyzetű általános iskolás térségünkben. Az átlagosnál szárazabb volt az április. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Győrmoson, Sopronban a legkevesebb a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban, olvasható a KSH közleményében. Az adatok között jelentős területi eltérések vannak, 1% alatti a mutatóértéke Győrmoson, Sopron vármegyében és Budapesten, ezzel szemben Borsod-Abújzemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben az országos átlag kétszeresét is meghaladja. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az áprilisi időjárás Sopron térségében. Az elmúlt hetekben mindössze 10 mm csapadék esett a városban, mondta a rádiónknak Kismárton, a Hungaromet ZRT munkatársa, aki hozzátette, régiónkban is fokozott az aszályhelyzet.
2: Áprilisban csak kisebb záporokat, kisebb esőket tapasztaltunk, a legnagyobb napi mennyiség is mindössze 5 mm volt. Sajnos ez a száraz időjárás jelentős hatással van a tavaszi mezőgazdasági munkákra, illetve a terméskilátásra, és nem csak nálunk, hanem országszerte nagyon súlyos az aszály, egyre inkább szükség lenne kiadós mennyiségű esőre.
1: 18. alkalommal hirdeti meg a Crescendo hangverseny bérletet a Prokultúra Sopron. De a négy részből álló koncertsorozat a klasszikus zene legszebb és legismertebb műveit vonultatja fel. A nyitó esten a varázslás kerül a középpontba. John Williams ikonikus Harry Potter filmzenéi idézik meg a képzelet és a zene határtalanságát. A koncertek között felcsendül még Johannes Brahms B-dur vonós hatosa, Liszt Ferenc Zsoltár feldolgozása és Ludwig van Beethoven titokzatos világába is elkalauzolják a hallgatókat. A Sopron Festre érkezik a Valmár és a főtéren lép fel Damien Ferenc. A rajongók által régóta várt duó Marics Peti és Valkusz Miláni színpadra lép a nyitónapon. A Sopron Fest programjában egy igazi legenda is helyet kap. A 80. születésnapját ünneplő Damien Ferenc június 27-én Sopron főterén nyitja meg az esemény várnapnapját.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként lehet kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Napközben megélénkül a keleti-délkeleti szél, de északnyugaton erős szélökésekre is számítani kell. A legmagasabb órákban 20-25 fokot mérhetünk, a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A blokkád ellenére áthajózott a hormuzi szorosról egy orosz jacht. Néztétek erről a jachtról a fotókat és a videókat? Látjátok, hogy hol tartanak ezek az úszó erődök, és ilyen szintű...
1: Ugyanilyen lakást keresek a 9. kerületben.
0: Megvan az esélye, igen. Igen.
1: Az muszáj, hogy neki is se kell reggelente.
0: Ugye megnéztük ezt a hírt, egy kicsit jobban megvizsgáltuk, és utána jártunk, hogy mi az, hogy az egész szoros le van zárva, energiaválságban senki sehova, az amerikaiak lőnek, az irániak lőnek, de van egy orosz jacht, ami valahogy áthajózott, és kicsit utána mentünk, hogy kié, mié, mit kell róla tudni, mert azért ott csak a hormuzi szoroson nem hajózol csak úgy át.
2: Ha csak nincs álcázó berendezésed.
0: Ha csak nincs álcázó berendezésed, vagy nem egy orosz oligarchának vagy a jaktja, aki nem tudjuk ott mit csinált, mert hogy ezekkel a jaktokkal inkább nyaralni szoktak, de ő átment a hormuzi szoroson, és megnéztük ezt a Nord nevezetű luxus hajót.
1: Lehet, hogy uncsizott, nem?
0: Lehet.
2: Nem, szóval benyáért ment, hát ebbe az elég sok elfér.
0: Igen. Nincs meg a hormuzi szorosnak a térképét, szerintem ez a Dubáj-Omán Muszkát térséget hajózta ő valószínűleg, és ott próbált átjutni. Na de hogy mit találtunk, gyerekek? Mit találtunk? Ő volt az egyetlen, akit az elmúlt hónapokban átengedtek. Ez egy Nord nevezetű kis jachtocska. Ezt kell róla tudni. És a kis, látod? Tehát ott van, hogy ő mehetett. Aha, igen, Dubáj, Omán, ott van. Muszkát azt a részt akarta meghajózni, és hát ott közben át kell menni a hormuzi szoroson.
2: Meg is hajózta, mert már kifelé jött, nem? Vagy befelé ment?
0: Muszkátba ment, tehát ő kifelé ment már a szorosból. De hogy átengedték.
2: Van okay. Az a lóvé, öcseim.
0: De hát... szerinted ez csak lóvéról szól, hogy fizess be?
1: Szerintem csak beszólt, van ilyen rádió, tudod, ilyen frekvencia, és akkor de, jöttem gyorsan Oroszországból.
0: Engedjél át minket.
1: Van probléma? Van probléma? És már ment is.
0: És már
1: probléma
0: is.
1: Nincsen.
2: És ráadásul itt kétfelé is jó fejnek kell lenned, ugye? Mert ott állnak az amerikai, hogy hívják, ok, hadihajók, az irániak ott vannak a parton, tehát, hogy itt mindenfelé el kell játszanok.
1: Vladimir, jöjjön be, kérem. Semmi gond nincs, Vladimir, jöjjön, csak nyugodtan.
0: Na, megkérdezzük Szalma Botont, hajózási szakértőnket, hogy mit tud erről a hajóról. Hello, Botont, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt.
0: Hello. Te láttad ezt a hajót már élőben, vagy te is még csak videókat, meg képet láttál róla?
3: Videót, meg képet, de láttam meg egy pár ilyet, egyik szebb, mint a másik. Csak annyit szeretnék mondani érdekességképpen, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, úgyhogy nem is nincs az első 10-ben.
0: Nincs az első 10-ben, aha.
3: De ez egy gyönyörű darab. A másik, hogy elég szép ára van, ez egy 500 millió dollárt érő hajó.
0: Nem is tudom most ezt hirtelen átváltani forintba, hogy az körülbelül mi az értéke.
3: Hát attól függ, hogy veszünk vagy eladunk dollárra, de azért a 330-a szorozna.
0: 330-500, egészen elképesztő. Mit tud a tenger alatt járó egy ilyen hajóra? Az mit célt szolgál, hogy megy mellette és őrzi, vagy abban kibeszállnak a hajóba? A tenger alatt járóval?
3: Abban kibeszállnak. Hát ezen búvár részleg is van ezen a hajón. Tehát hogy azért, hogy lift van benne, az is nem egy extra dolog, vagy hogy van zárt helikopter. Leszálló, amit utána ott a helikoptert be tudod zárni egy kis egy részbe, de van egy teljesen felszerelt edzőterme, meg mozia, meg úszómedencéje, tehát úszómedence van, tehát nem is egy szaunával felszerelt részlege. Tehát ez az abszolút luxus.
2: De várj, és a tenger alattjáró az azért van, hogy az úri közönség a kaviáros szendvics után azt mondja, hogy úgy lemerülnék.
0: Hogy merülnek egyet, meg kibeszállnak a hajóval, úgyhogy akár nem látja őket senki.
3: Akkor van egy rosszabb téren, volt egy másik orosz, akinek az anyósa azt mondta, először is azt mondták, hogy azért legyen a neve, mert ennek ugye Norda neve, hogy a legelső legyen a regiszterben. A másik, hogy az anyós azt mondta, hogy nem jó a hajó, mert nincs benne üvegfelület alul, hogy láthassa a halakat, hogy nekem átszállna egy ilyen tenger alatt járóval.
0: Azt a mindenségét neki. Ez presztízs csak, hogy ekkorát építenek? Vagy ez imán egyfajta verseny?
3: Ez abszolút verseny, tehát az oroszoknál meg az araboknál ez egy olyan verseny, hogy ki a legnagyobb, leghosszabb, legszebb, legdrágább, legnagyobb luxust bemutató. Tehát ezek már elképesztő. Tehát ez ténylegesen, tehát ez a hajó, ha belegondolsz, tehát ez a hajó, ez acéltesttel van, de már a felépítmény alumínium, és például tigfából van minden fedélzet, és van rajta 6 fedélzet.
0: Azt a mindenségét neki. Elképesztő luxus. És önmagában 40 vagy 50 fős maga a személyzet, aki közlekedik a hajón?
3: 42 fő az átlag személyzet, de 50 főig mehet el a személyzet. A 50 fő személyzetnek van helye, tehát a személyzet, mert 36 vendégnek van helye, tehát egy kicsit több személyzet, ugye, egy embere, mint ahány ember a 20 kabinban lakhat, mert 20 luxus kabin van rajta, és ebben 36 ember tud, hogy úgy mondjam, nyomorogni.
2: Várjál, az 50 fő személyzetből mennyi az, aki csak a hajó ér fel? Tehát, hogy, hogy tudod, hogy közlekedjen a hajó, meg mennyi?
3: Az nem sok, nem kell olyan sok. Hát van rajta egy parancsnok, van rajta egy-két tiszt, van rajta egy gépész, meg vannak rajta a matrózok.
2: Tehát ez mondjuk 10 ember, tehát 40 ember azért van, hogy fényesre nyalja.
0: Főz, takarít, felmos, ágynemű cserél, megterít, leszedi a terítéket, megfőz neked, persze. Egészen durva. Hogy néz ki egy telitank egy ilyen hajónál? Körül beállok, és azt mondja, mi a guba, mekkora a tankja, és mennyit fizetek egy telitankért?
3: Például a víztartályban 100 ezer liter friss ízfér el, a sima olajtankében nem sok, egy pár száz tonna gázolaj is, meg tud állni, de volt egy nagyon érdekes, mert utána néztem, volt egy nagyon érdekes cikk, amikor el akarta dugni a tulajdonos, amikor ugye az oroszok ellen ugye mindenféle
0: szankciókat vetettek be, igen.
3: Vezettek be, akkor ezt megpróbálták ellopni, ezt a hajót, ugye, és kikapcsolták a helyi meghatározó berendezését, és 465 ezer dollárral égettük be, tankoltak egyet, hogy gyorsan elmenjenek az oroszokhoz vissza Oroszország felé.
0: 465 ezer egy teli, tehát $500,000 dollár egy teli tank.
3: Igen. Aha. Igen, igen.
0: Tehát azt mondjuk, azt mondhatjuk, hogy az mondjuk egy ilyen 150-200 millió, attól függ, hogy mennyi a dollár. Igen. Tehát egy teli tank az 200 millió forint.
3: Ezek nem szokták nézni, hogy mennyit fogyasztak az
0: a... Hát nincsen, de ezen a színen nincsen, és inkább csak nem tudom így érdekességképpen.
1: És mennyi az utazó sebessége?
3: Az utazó sebessége 14-15 csomó, a végsebessége 20 csomó. Tehát víz is élni lehet rajta. A

0: csapat letartóztatták. Tehát neki nem ez az egyetlen hajója, ez egy kicsit kisebb. Azt kell tudni az oroszokról, hogy például 53 jacht volt a nevükön, és 6 milliárd dollár volt az értékük, amiket leszerettek volna tartóztatni, de akkor nem mindegyiket sikerült.
1: Nos, ha már így beszélünk veled, és azt mondtad, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, ez 500 millió, az első a listán, az mennyibe kerül?
2: Szóval az a Jeff Bezosnak talán a hajója, ő a legnagyobb?
0: Igen, de a legdrágább hajó, azt mondják, hogy mégiscsak az Abramovicsé volt.
2: Az Abramovicsnak a hajója tényleg.
0: A leghosszabb hajó az egy arab sejki, de az Abramovicsé sikerült a legdrágább. De az az igazság, hogy mindig mondom, egy kicsit füllentenek, hogy az a klasszikus orosz cicc, amikor megkérdezik, hogy mennyire vett a mapszemeget Moszkvába, ugye, hogy mondja, hogy 100 dollár, azt mondja, hülye vagy, hát a másik sarkon 500-ért lehet kapni.
2: Ugye, és olyan 30-40 millió egy éjszaka, aki akarsz kötni ezzel a hajóval? Tehát nagyjából annyi, aki kötői díj per nap.
0: Hogyha akartok egy ilyet venni, meg gondolom, jól kerestek a rádión, akkor azt tudom mondani, hogy úgy számoljatok, hogy 10% a beszerzési értékének az éves fenntartási költséget. Ezt a hajót 50 millió dollárt kell csicsengetni minden évben, hogyha el akarjátok tartani. De hát ebben minden benne van, tehát ebben benne van ugye, hogy fizetni kell a személyzetnek, üzemanyagot kell venni, karba kell tartani, ki kell kötni, biztosítani kell. Tehát, és ugye, tehát ez egy átlag költség. Tehát 50 millió dollárt mi minden évben tegyetek rá egy ilyen hajóra.
3: Kérdeztetek olyat, hogy Magyarországon mondjuk a Balatonon melyik a legdrágább hajó?
0: Nem tudom, mi hoztunk egy hajót, egy vitorlás, egy nagyon szép vitorlást, az egy gyönyörű darab volt, azt hiszem, az 2-3 millió dollár volt.
2: Azért kategóriák a kisebb, persze, meg hát nyilván vitorlásokról beszélünk, nem is nagyon, nem is nagyon más, persze.
0: Ez felszerűsítő függ, meg ugye a Balaton az limitált, mert ugye a merülés, meg a széle, mert nem is a szélesség, meg a hosszúsága van a Balatonon, ami nem tud menni, csak mondjuk egy ilyen nagyobb hajó, mint ez, csak a 3 négyzetkilométeren tudna menni a Balaton, és nem tudna soha benne. Hát ennek a merülése például 5,4 méter. Tehát ennél a hajótípusnál az, hogy hát 142 méter hosszú. Hát, ha csak azt nézzük meg, hogy ennek a nagyságrendjének grossz tonnában van megadva, a grossz tonna az ugye az nem súly, meg nem hordképesség, hanem köbláb. Ez egy grossz tonna 100 köbláb, tehát 2,83 köbméter. Ez azt jelenti, hogy ez körülbelül 28 ezer köbméter beépített felület van ebben a hajóban, ahol lakhatnak, ahol gépház van, ahol konyha van, ahol luxusétterem van. Tehát ez egy elképesztően nagy hajó.
1: Ha én veszem Magyarországon, akkor ugye magyarországi papírei lesznek. Ebben az esetben ársapkás benyával lehet tankolni?
0: Igen, akkor persze, de az az idős, hogy az oroszok rutinosak voltak, mert ez eredetileg a Kajmán-szigetekhez épült, a Kajmán-szigetek logogó volt rajta, de képzeljétek, most orosz logogó van rajta, és jön megy a világba, senki nem tudja, hogy csinálja, de hát úgy csinálja, hogy nekik lehet, tehát hogy mindig vannak egyenlőbbek, tehát ez szép nyugodtan, egy időben elszaladt ugye mindenki elől, elment az orosz távol keletre, aztán azóta itt ott feltűnt, és legutoljára 3 hónapja tűnt fel körülbelül az alapöbölben.
2: Elképesztő. Egészen elképesztő, hogy milyen kategóriája az éves fenntartása, az ára, a tankolása, tehát azt nézed, hogy mindenre együtt, akkor napi szinten közben visszabontottam, 100-150 ezer per dollár per nap. Amikor még csak áll a hajó, még semmi nem történik valójában, ez az éves lebontás, napra lebontva, annyit fizet.
0: Persze, hogyha valaki sokat megy vele, az drága, mert ugye üzemanyag kell be, és a kikötő illetéke ennek elég magasan, ugye ezt mindig megfizetik. Tehát ez mindenki úgy számolja, hogy kikötő illetéket, hogy szeretné. Tehát elég jó kikötő. Egyszerűen amikor még a Lady Milliárd után nézegettem, akkor most nincs előttem az összes szám, de elképesztő pénzeket kérnek például az európai kikötőkben is, ezekre a luxus hajókért.
2: Igen, oké. Motto, nagyon köszi, nagyon izgi, csak egy kicsit kitekintettünk, megpróbáltuk megnézni, mi ez a hajó, ami átjutott a Hormuci szorosra. Ugye hát most mindenki erről beszél, hogy blokkád, felfedeztük a Nordot, és kicsit utána néztünk.
0: Meg gondolom megfizették, tehát jó pénzért én is átengedlek a Hormuci szoroson, de ez azt jelenti, hogy ott megfizették a rablási illetéket, amit hívhatunk átvaládási illetéknek is.
2: Motto, nagyon köszi, ciao, örülünk, köszönjük szépen. Ciao, hello.
1: Van egy hallgatónk, aki 3 hónapig volt ezen a hajón, amiről beszélgettünk.
2: A Nordon?
1: Itt van.
2: Mit csináltam?
1: Nem, kamu, 3 hónapig voltam ezen a hajón.
3: Na hívjuk, csak felkérdezzük meg, hogy van-e rajta mikró.
1: Külföldi telefonszáma van, úgyhogy ez már akár lehet igaz is.
2: Anna, ciao.
3: Anna már intézett magát.
4: Jó reggelt.
2: Hello, Anna. Szia, Anna. Mi a helyzet?
1: 20 vagy még?
4: Semmi különös, dehogy is.
2: András.
4: Szarcburgban dolgozom.
2: Szarcburgban dolgozom. Mi beszéltünk a Nord nevezetű hajóról, és azt küldted nekünk, hogy a világ egyik legnagyobb luxusa, elképesztő.

0: luxi, tényleg nagyon durva. Megnéztünk képeket, hogy te dolgoztál, vagy ott voltál ezen a hajón?
1: Igen, ott dolgoztam, szóval ez, én mint csőlakatos dolgoztam Spanyolországban, és a szerződtetőn fölhívott, és küldött e-mailt. Hát én elsőre azt hittem, hogy Starbo fölrögtem, hogy hülyéskedik a hajó nevén, hogy Edda Fidesz, és meg is kérdeztem, hogy hülyésked, és azt mondta, hogy nem. Aztán rágugliztam, és akkor oké, hát helikopterrel mentünk, egy olajfújlótoron dolgoztunk, egy olyan olajfúró tornyot, amit Texasból bontattak át, nyilván a vizen, és egy olyan projekt lett volna, hogy egy üres
0: Van egy Nord nevezetű hajó. Ez egy hajó. De mit csináltál egy olajfúró tornyon?
2: Mi az Edda Fidesz?
0: Mi az Edda Fidesz? Szóval, mi van?
1: Ez a hajó.
0: Vontatott egy...
1: És naponta átmentünk dolgozni az olajfúró toronyra.
0: Na, nekünk ezt így mond, András, így értjük, mert így ja, nekünk ezt nagyon egyszerűen mond. Tehát, hogy te laktál a Nordon.
1: Igen, 3 hónapig. Helikopterrel vittek és hoztak minket.
0: Tehát ez a csávó, ez az orosz oligarha, ez néha ezt az iszonyat luxi, fancy, márványozott, nem tudom milyen fából leburkolt hajót, odaadja olajfúró tornyon dolgozó embereknek, hogy lakjanak a hajóján.
1: Mert... Hát a világ minden részéről jöttek emberek. Amerikából, Németországból, Franciaországból, mérnökök. Szóval ottan az, ez egy nagyon hosszú folyamat volt.
0: Aha, és te hol laktál, vagy milyen lakosztályod, vagy szobád volt?
1: Hát egy kis szobám volt. Nyilván sőszerelőnek az jut az egyik szinten. Mert mivel 7 szintes, lift volt benne, és akkor nyilván le volt korlátozó, hogy ki meddig juthat el.
0: És a csőszerelők mi volt? Alul közlekedtek, és nem mehetek a reggeliző?
1: Nem, hát éppen úgy volt, hogy volt tiszta és koszos zóna, ottan lehetett közlekedni, kimentél, átöltöztél, viszont már a ruhával nem jöttél be a jobbra.
0: Csak kiderült, hogy az orosz milliárdos egy munkásszállót csinál. Ez teljesen üres. Mi az, hogy koszos részleg, meg tiszta részleg? Ez mit jelent?
1: Hát szóval a platformon nyilván összeolajoztad a ruhádat, egy ilyen kezes lábaszerűség, és aztán volt egy öltöző, ott átöltözte, és akkor a más ruhában mehettél be a hajóba, például az ebédlőbe.
0: Ahol gondolom kicsi filippinók is szintén megérkeztek, meg mexikói a vendégmunkások.
1: 2011 azt hiszem, ilyen 500 eurókat kerestek, és mondták a filippinók, hogy ők nagyon boldogak.
0: De most én hülyültem a filippinokkal, de akkor tényleg voltak filippinok.
2: Azt mondod, hogy 2011?
1: Azt hiszem, igen.
2: Ez a 2021-es hajó, tesó.
0: 21-ben épült a hajó. Milyen hajó voltál te 11-ben? Tessék?
1: Én mondom, hogy Edda Fidesz a hajó neve.
2: Nem, Nord.
0: Edda Fidesz.
1: A Nord az a cégnek a neve. Mert egy hajótársaság.
2: Nem, ez a hajónak a neve.
0: Ez a Nordnak, ez a Nord, maga így hívják ezt hajó. A hajót. De mit csináltak a filippinok? Nekem azért ez még mindig érdekel.
1: Hát ők mosták a ruhákat, és ők főztek.
0: Ez a legjobb sztori. És akkor te ott laktál ezen a hajón, ami nem a Nord és nem az orosz milliárdosé, és innen átmentél fúrótornyot építeni.
1: Így van.
0: Aha. Értem, de ez nem az a hajó.
2: Hát bocsánat, hogy tökéletettem a beszélgetést.
0: Semmi baj. Ez a hajó 2011-ben nem létezett. Ez a hajó, ez 2000-re, amit mondod, 20-as vagy 21-es. Tehát nem ezen a hajón voltál. Teljesen más sztoriban vagy. Ezt tudod, melyik rádió? Tudod, hogy mi kik vagyunk?
1: Ez az orosz milliárdosé.
0: És mi az Edda Fidesz?
3: Ez egy létező hajó, én rákerestem.
0: Edda Fidesz.
3: Edda Fidesz. Ez a neve.
0: Ja, Fidesz, tehát egy Edda Fidesz. Aha, tehát
1: ezért kezdtem úgy
2: Edda Fideszt.
0: Edda Fideszt.
1: Edda Fideszt, igen.
0: A legjobb telefonálunk vagy a héten, mi ezt nagyon szeretjük ezt a történetet. Másik hajón voltál, de hát nem ott voltál, de nagyon jól elmesélhet, hogy filippinok voltak a koszos részlegen, meg a tiszta részlegen. Ez a legjobb.
2: Igen, de az Edda Fidesz hajó, ha megnézitek, az egy konkrétan csak egy sima, átlagos ilyen olajtanker hajó kinézetű.
0: Igen, egy sima olajtanker hajó voltál, mi meg egy luxus hajóról beszélünk, a Nord.
1: Amúgy ez is luxus, hogy a 8 személyes szaunával, 20-medencével rendelkező hajó.
2: Jó, de most hát a hajdúszoboszlót hasonlítod össze a Versailles kastélyra.
0: Azért, mert voltál hajdúszoboszló, igen, nem biztos, hogy ott voltál Monte Carlo-ba, érted? Tehát sokan betelefonáltak volna, hogy voltak valami hasonló hajón.
3: Tehát ezen is van, valóban van rajta helikopter leszálló egyébként, ez tényleg
1: hát helikopterre jártunk.
0: Hát most, hogy megnéztük ezt az Edda Fidet, az Edda Fidet egy piros testű ilyen tankerhajó, ami van egy daru, meg van egy helikopter leszálló, de ez egy munkás hajó, amivel vagy üzemanyagot visznek, meg darúznak, meg építenek.
1: Hát, Balázs, mi meg egy 500...
3: Ki a
1: hajót.
3: Hát,
0: de mi meg egy 500 millió dolláros luxus jaktról beszélünk, András, ami 10 évvel később épült, érted? Itt, de tök jó, én örülök, hogy te itt vagy, de hogy te nem voltál ezen a hajón soha.
4: Na most egy mondatot mondtad, rákérdeztem az Andrásnál.
0: Nem baj, értjük,
4: nem az, csak mondtam, hogy ez egy luxus hajó, tehát tényleg egy olajmunkások volt. Cseri azt mondta, hogy igen.
0: Voltak a filipinok, meg a tiszta résznek, de tök jó, hogy itt vagy, András.
2: A luxus relatív.
0: Kézzed, hogy egyszer hajóztam Réfülöp és Tihany között a kompon. Nagyon durva volt az is.
2: Én voltam egy katamaránon, rakamaznál szálltunk fel. Olyan volt rajta a húzat, figyelj, majd nem úgy emlékszem rá.
0: Igen.
2: Az, hogy olyan az SMS felületünk, hogy egyszer egy üzenet, tehát nem úgy van, mint a telefonod, hogy megnyitjuk, és egy embertől visszamenőleg látjuk az üzeneteket. Annyit láttunk tőled, hogy te voltál ezen a hajón. És valószínűleg a következő üzenetbe elküldted a linket, de az egy másik üzenetként jön meg nekünk, tehát mi nem nézzük a telefonszámokat. Ja, okay. Ezért van ez valószínűleg, de...
0: De voltál mindegy... esetleg a Nordon is?
1: Na, no, az Edda Fjordon voltam, az egy másik.
3: Edda a Fjordon.
0: Tehát Edda Fideszt és Edda Fjordot. Jó, oké.
1: Igen.
0: Nagyon jó. Szaunáztál legalább ezen a luxus hajón?
1: Nem, az el volt zárva, csak a mérnökök aztán.
0: Jó. Jó, mennünk kell, mert itt írtak többen hallgatók, hogy ők csónakáztak okay. Lilafüreden.
3: Na hát. Meghallgatjuk még azokat az izgalmas sztorikat.
0: Megvárjuk ezeket a sztorikat. Ad is, köszi, hogy csörögtél. Vigyázz magadra, jó munkát.
1: Hello.
0: Ciao.
2: Edda Fidesz.
0: Edda Fidesz. Megnyitottuk az Edda Fidesz, figyelj.
2: És narancság a hajó, mint a Fidesz. Ez hogy van ez?
0: Tankerhajó, ami épít, olajosan, koszosan, daru van rajta. Én
2: láttam
0: szerettem.
2: Magam előtt azt, hogy egy ilyen aktor, hogy ez milyen ember ez az orosz oligarcha, érted, hogy azt mondja, hogy
0: érdekes.
2: Mindannyian voltunk.
3: Neki ez a luxus, gyerekek.
0: Érdekes.
2: Szerettem. Úristen.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
0: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: Reklámot hallottak.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Mega Majális a Kaszinó Sopronban. Május 4 és 8 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. Pénteken izgalmas sorsolásokkal összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. A jó hangulatról a közkedved Benjo Duo gondoskodik. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
5: Költöznek? Hova? Lignova!
6: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
7: Nyomtató bérlés, rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
8: www.masterpartner.hu.
7: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
9: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat, az átgondolt döntés. Walter Autó, Sopron, Pozsonyi út 5763.
10: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
11: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
12: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
13: 70-211-22-11.
12: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
14: Kóstolj bele te is Itáliába! 50 féle eredeti olasz fagylalt Sopronban a legolcsóbban. Egy gombóc fagyi mindössze 500 forint a Barker Caféban. Emellett friss hűsítő limonádék, finom sütemények és 6 féle csapolt sör. Napfény, terasz, barátok, igazi olasz életérzés. Barker Café and Ice Cream. Sopron, Várkerület 49.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most,
1: Rádió
15: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál most már Kismárti, és hát ez a szuper jó hírem Rádió 1-esek, hogy innentől kezdve minden órában fogunk játszani páros belépőért a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistájára írom az újabb és újabb neveket. A feladat szerintem pofon egyszerű, amint felcsendül egy nemzetközi előadónk igazi mai slágere, ez lett Sirius, Sam Fett vagy a Switch Disco, azonnal érdemes hívni minket, és Accent dala is ide számít természetesen. Lehet, hogy akkor már most érdemes tárcsázni? Mi az a dal? Ki az előadó? 0620 311 111, a hívható SMS és Viber számunk, és a természetesen minden órában a 10. Rádió 1-est keresem majd, aki helyesen tudja a szlogenünket.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát Rádió 1-esek, miközben itt bulizgattunk a Sáusz dalára, óriás izgalmak folytak a színfalak mögött. Újabb neveket írok a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistájára.
1: Szia, Judit vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Judit! Hallottál valamit, ami felkeltette az érdeklődésed? Mi volt az a dal?
1: Cyriltől a kamera Ed Sheeran remixe. I don't need a camera to capture this
0: moment. De profi vagy, készültél, vagy ha már így álmodból felkelsz, megszólal az intro, felismered a dalt?
1: Rögtön, azonnal, igen. Éppen a vasárnapi ebédhez készülődöm.
0: Hát tippelj, hogy hanyadik vagy?
1: De remélem, hogy a tizedik.
0: Igen!
2: Igen! Igen!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Ennyi! Ilyen egyszerű!
1: Nagyon örülök neki, köszönöm szépen!
0: Voltál már korábbi születésnapi fesztiválon? Tudod, hogy milyen
1: nem,
0: a hangulat?
1: Még nem. Még nem voltunk.
0: Akkor első bálozó leszel, ez így még izgalmasabb. Igen. Na hát fontos, hogy ne tedd le a telefont, jó? Felveszik az adataidat neked is. És gratulálok! Így kell ezt csinálni.
1: Szépen.
0: Hát Rádió 1, már csak 3 hét, és itt van a buli, a Rádió 1 születésnapi fesztivál, május 24 Budapest Park, pünkös vasárnap, ugye a másnap az ilyen pihenős hétfő lesz, a pünkös hétfő, nemzetközi sztárokkal, Cyril, Sam Fett, a Switch Disco, Rádió 1-es DJ-kel, Accent is érkezik hozzánk. Már nagyon-nagyon készülünk, és minden órában játszunk páros belépőért. Egyszerű a feladat, amint felcsendül egy nemzetközi előadónk. Igazi mai slágere? Akkor kell hívni minket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és este 8 óra között a fesztivál fellépőinek legjobb dalait, és nyerj jegyet, hogy a világ legjobb DJ-nek szettjeire bulizhass. Accent, Switch Disco, Szemfeld, Cyril legjobb dalai egy egész hétvégén át. Csak a Rádió egyen, a születésnapi fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem, extra jegyek óránként.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Ray Dalton és a Blood Running. Hú, micsoda kellemes hang ez a fickó, nagyon-nagyon szeretjük, de valamiért ez a dal annyira emlékeztet engem egy másik Rádió 1-es slágerre, erre. Más nem, én vagyok ezzel egyedül, így Shawn Mendes és a When You're Gone, hát teljesen más a két sztár ének hangja, de valahogy így a dalok hangulatában én érzek némi egyezést. Mind a kettőt szeretem, az is biztos. Hozom Ray Daltont, jó kis Blood Running, és nagy az érdeklődés a Rádió 1 születésnapi fesztivál jegyekre. A következő órában is fogunk játszani.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és ilyen bombasztikus parti himnuszok is, mint az iménti We Found Love Rihanna-tól, még a buli királynő korszakából. Hát most már 3 gyerekes anyuka, és pont a héten olvastam róla, hogy nincsen nenie, babysittere, ő nevelgeti a gyerekeket. Gondolom azért házvezetőnő csak van, nem a férje, az A$AP Rocky csinálja most épp a húslevest, aminek örülnek az anyukák ilyenkor, szerintem.

0: Balázsék roadshow-ja pedig közeledik, ezzel kapcsolatban mutatom már is a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Reklámot hallottak.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Rendelje meg kerítését most a Bomától, hogy a jó időben már élvezhesse. 2-3D kerítés rendszerek, minőségi utcafronti kerítés megoldások, kiegészítők, a régióban a legjobb ára. Emellett egyedi kapuk gyártása, kivitelezése, telepítés garanciával, referenciával.
7: Boma kerítés megoldások, Sopron, Sonfalvi út 2, www.bomakerítés.hu.
8: Alkalomra vagy ballagásra készül a család? Széles választékkal várja a hölgyeket és urakat egyaránt a Viki Titok Secret Divatház Fertőszent Miklóson. Alkalmi ruha egy helyen mindenkinek. Az aktuális kínálat miatt keressetek minket a naponta frissülő Facebook oldalunkon. Viki Titok Secret Divatház. Fertőszent Miklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
9: Cipőt a cipőboltból, tetőt a tetőponttól. Vitnyír, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
10: Vár téged is a Horgai Fröccs terasz. Egy üde színfolt, ha kikapcsolódnál vagy családi bulit esküvőt tervezel. Részletek a Horgai Fröccs terasz Facebook oldalán.
11: Tibikém!
12: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
10: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
12: Azért az nem két perc. Térkő, szállítás, szakember.
10: Húf, Bau, megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
12: Húf, Bau, na jó, így már más. Gyere, Feri!
10: Húf, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
13: Kóstolj bele te is Itáliába! 50 féle eredeti olasz fagylalt Sopronban a legolcsóbban. Egy gombóc fagyi mindössze 500 forint a Barker Caféban. Emellett friss hűsítő limonádék, finom sütemények és 6 féle csapolt sör. Napfény, terasz, barátok, igazi olasz életérzés. Barker Café and Ice Cream. Sopron, Várkerület 49.
3: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
14: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Győr-Moson Sopronban a legkevesebb a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban, olvasható a KSH közleményében. Az adatok között jelentős területi eltérések vannak. 15 fával gazdagodott a Soproni Erzsébet kert. Farkas Ciprián, a város polgármestere köszönetet mondott a város üzemeltetési cég dolgozóinak, hogy gondját viselik az újonnan elültetett fáknak.
15: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
14: Ma a napsütésé lesz a főszerep, megélénkül a szél, erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
3: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
3: Rádió
5: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, és Erika kérdezi, hogy lesz-e ebben az órában születésnapi fesztiváljáték. Bizony, minden órában lesz, a déli mix alatt is lesz, Kukinál is, 6 óra után. Nagyon egyszerű a feladat, ha felcsendül egy nemzetközi sztár előadónk a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválról, Cyril, Sam Fatvis, Fish Disco vagy Exen Dala, akkor érdemes hívni. Ebben az órában egyébként Cyril lesz a befutó.

0: Cyril, igazi mai slágerét indítom, ez a Still Into You. Van valaki a vonalban, hello?
1: Hello, szia, mám, Björn vagyok megint Finnországból.
0: Ó, egyszer már beszéltünk.
1: Igen.
0: Emlékszem is, hogy kérdeztem, hogy ha ott élsz Finnországban, ismered-e a Mikulás személyesen, és azt mondtad, hogy nem.
1: Hát nem.
0: Azóta sem?
1: Nem változott a helyzet.
0: Nem járott vásárolni, nem tudom, a helyi szupermarketben.
1: Nem, nem találkoztam még vele. Hát ahhoz még kell egy kicsit felfele menni, északfele.
0: Igen, Lapföld az még arrébban, gondolom.
1: Szeretném üdvözölni a keresztüleimet, akik Budapesten élnek.

Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig. Mi játszunk?

0: egy csak igazi mai sláger megy, 11:30 előtt járunk 5 perccel, és újabb neveket írok a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendég listájára. Május 24-én, vagyis pontosan, napra pontosan 3 hét múlva, pünkös vasárnap együtt bulizunk ismét. Olyan nemzetközi sztárok szórakoztatnak majd minket a Budapest Parkban, mint Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, Accent, és persze a Rádió 1-es DJ-k.
1: Szia, Gyuri vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Gyuri, nyertél már jegyet?
1: Most még nem sikerült sajnos.
0: A most ez mit jelent?
1: Hát ebbe az évben, régebben már igen egyszer sikerült.
0: A tavalyi volt az első Rádió 1 születésnapi fesztiválod, amin voltál?
1: Igen, és szeretném idén elmenni megünnepelni a születésnapomat a párommal.
0: Na melyik dalt hallottad?
1: A Cyriltől, a Feeling to You.
0: Nagyon jó vagy, és ráadásul a 10.
1: Jaj, de szuper, nagyon jó, köszönöm.
0: Most jön az a rész, hogy...
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Yeah!
1: Jó, de jó, köszönöm szépen, 44. születésnapom tökéletes lesz, köszönöm
0: szépen. Előre is, füled érjen bokádig, ki az az előadó, akinek nagyon kíváncsi vagy, van olyan?
1: Hát Cyril az egyértelmű, de utána én az After Party részen a Rádió 1 DJ-kre nagyon... Na őket hát, nagyon szeretem.
0: Ezt örömmel halljuk. Ne tedd még le a telefont, jó? És nem sokára személyesen találkozunk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Játék a következő órában is lesz, Ray Dalton pedig nem sokára énekel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
2: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kell.
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez úgynevezett interpoláció, vagyis újra felénekelték a vokált. Vula Malinga és Kai Johnson. Én ezen meglepődtem, mert azt hittem, hogy tényleg az eredeti dalból vették ki akkor a refrént. Ez pedig az aktuális kedvenc tőle, amit nagyon-nagyon szeretünk, Sigala és a Riptide.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 12 óra előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy indul nem sokára a Daily Mix, most pedig az a DJ producer, aki a világon először töltött meg egy igazi arénát, ezt soha nem csinálta még senki, Tiesto előtt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Reklámot hallottak.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
7: 70-211-22-11.
6: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
8: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Autó. Sopron. Pozsonyi út 5763.
9: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
5: A Balázsék Rúcsó május 12-én megérkezik Sopronba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
10: Hello Sopron! Nagyon várunk titeket!
11: Délután 5 és 8 között a Várkerületben a Mária szobornál.
5: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Lotfi Begivel és a műsorvezetőkkel Juhász Gerivel és Kócán Bálinttal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Rúcsó május 12-én Sopronba a Mária szoborhoz.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most
12: Rádió
5: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
13: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Nagyon szuper vasárnap délután, hello mindenkinek. Ez már a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió Egyen, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És hát pörgünk tovább. Igazi mai slágerek még hozzá Mixben. Már is jön a Wild Ride, na meg jöhetnek az infók, üzenetek is. Ha bármi van, az SMS és Viber számunk 23 111 111. Jöhet minden.

0: Ez a DLMX, itt a 94.1 Rádió 1-en. És még mielőtt folytatnánk, hozom a programajánlót. Könyvtárak éjszakája lesz Sopronban méghozzá 8-án, azaz jövő héten pénteken. Erről minden további infót megtalálunk a webben. Ha mennénk, akkor jó szórakozást!
1: A programajánlót támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint.

0: Mix a Rádió Egyen.
1: At least I did it my way.

0: volt már a Daily Mix itt a 94.1 Rádió Egyen. Viszont érdemes velünk tartani a folytatásban is, ugyanis lassan startol az Agora rengeteg infóval, na meg az igazi mai slágerekkel. Úgyhogy aki teheti, tartson velünk. Schubert Krisztián viszont ennyi volt mára, én köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb a jövő héten jövök. Találkozunk majd akkor is. Ciao, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Cipőt a cipőboltból, tetőt a tetőponttól. Vitnyír, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
4: Költözne? Hova? Lignova!
5: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
6: Alkalomra vagy ballagásra készül a család? Széles választékkal várja a hölgyeket és urakat egyaránt a Viki Titok Secret Divatház Fertőszent Miklóson. Alkalmi ruha egy helyen mindenkinek. Az aktuális kínálat miatt keressetek minket a naponta frissülő Facebook oldalunkon. Viki Titok Secret Divatház. Fertőszent Miklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
7: Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Csak egy mély levegő, egy dobbanó szív, és az a bizonyos igen. Szeretnéd életed nagy kérdését több száz ember előtt a Winobit színpadán feltenni? A Schneider óraékszer most nem csak a bátorságot, de az eljegyzési gyűrűt is adja hozzá. Jelentkezz május 15-éig a lánykérés@winobits.hu e-mail címen, és legyen a tiétek a nyár legemlékezetesebb éjszakája. Schneider óraékszer. Ott vagyunk a legszebb pillanataidban. Részletek winobits.hu.
8: Kóstolj bele te is Itáliába! 50 féle eredeti olasz fagylalt Sopronban a legolcsóbban. Egy gombóc fagyi mindössze 500 forint a Várker Caféban. Emellett friss, hűsítő limonádék, finom sütemények és 6 féle csapolcsör. Napfény, terasz, barátok, igazi olasz életérzés. Várker Café and Ice Cream. Sopron, Várkerület 49.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió
2: a műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista. Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
9: Köszöntöm a hallgatókat 2026. május 3-án vasárnap 13 órakor, ez az Agora, a 94.1 Rádió egy helyi közéleti magazinja, a mikrofonnál Lakosi Gabriella. Nézzük, hogy miről lesz szó a mai műsorban. Vendégünk lesz Tóth Zoltán, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetője.
10: Most már lassan egy hónapja nálunk betört a szezon, berúgta úgymond a kaput.
9: Németh Zoltánnal, a Soproni Szociális Intézet igazgatójával beszélgetünk.
11: Egy rövid tavaszi szünet után, hogy itt a húsvét ünnepek miatt érintettség kapcsán volt egy kis szünet a demencia információs pont működésében, azonban a pontunk természetesen folytatja működését.
9: Továbbá szó lesz egy soproni kiállításról, az elektromos kerékpárok karbantartásáról és a mozgás fontosságáról is. Ez az Agora, jó rádiózás Sopron!

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Új állatok, több program és újdonságok, ezekkel várja a látogatókat a Győri Állatkert. Tóth Zoltán kommunikációs és marketing vezetőt kérdezi Cetin Zoltán.
2: Mi újság most nálatok, milyen újdonságokkal készültetek?
3: Hát most már lassan egy hónapja nálunk betört a szezon, berúgta úgymond a kaput, aminek nyilván nagyon örülünk, főleg a tavalyi év után, amikor a száj és körönfájás járvány miatt mi 72 napot zárva voltunk. És hát minden évben nyilván a tavasz az egy olyan időszak, amikor újszülött állatok kerülnek az állatkertbe, így bővülnek a csapatok, vagy akár újabb fejlesztések vége felé járunk, nagyon sok újdonsággal készülünk idén, és így minden látogató, aki mostában hozzánk érkezik, ezekből már tapasztalhat is.
2: Beszélgessünk is az új állatokról, hiszen nem kevesen vannak.
3: Abszolút, hát a Győri Állatkertben 150 faj, közel 1500 állat lakik, és az elmúlt hetekben például egy puputérvénk született, pingvinfiókák vannak ismét, ez egy elég nagy csapat most már, egy 20-20 pingvinnel kezdtünk nagyjából 2021-ben, és most már ilyen 30 körül van a létszám, idén már költöztek is más állatkertekbe, mert annyira jól működik a szaporításunk.
2: A pingvinek azért is különlegesek, hiszen nem akármilyen látványossággal is szolgálnak az érdeklődőknek. Van egy ilyen pingvin séta, pingvin etetés, hogy is van ez pontosan?
3: Igen, abszolút, ez az egyik legnépszerűbb programunk. Az állatkertben minden nap délben és 16 órakor van az úgynevezett pingvin séta, amit a látogatók sokszor azt gondolják, hogy ez miattuk van, és ez nekik szól, de közben meg ez az állatoknak a napi rutinjában is benne van, ez ugyanúgy télen-nyáron minden nap, hogyha látogató nincs az állatkertben, ez akkor is megtörténik. Ez úgymond nekik az ebéd idejük, vagy délután egy ilyen uzsonna idejük, amikor a napi hering adagjuknak egy részét megkapják, és hát nyilván ezt megnézhetik a látogatók, nagyon sokan ezért érkeznek a Győri Állatkertbe, és ami különlegessége ennek a fajnak, hogy a pápaszemes pingvin az egyetlen afrikai faj, tehát nem a megszokott pingvinekről beszélünk.
2: Tehát őket nem kell tanítani ilyenkor, hogy ezt is ezt kell csinálni, ők csinálják maguktól.
3: Abszolút, ők készhez vannak szoktatva, főként azért, mert sósvízi állatok és édesvízben élnek, ezért napi szinten nekik a sótablettájukat, különböző vitaminokat, az potolni kell, és ezért már fiók a korba készhez szoktatják a gondozók, és ez a pingvin séta is erről szól, hogy ők a gondozó után kimennek egy ilyen kifutó előtti területre, és akkor ott szinte a látogatók között zajlik ez az etetés.
2: Az látogatók is etethetnek?
3: Nem. Az állatkertben nagyon sok állat, vagy az állatok többsége azért az vadállat. Pingvinek is ide tartoznak, és azért, hogy a nyálkás hal az ne csusszon ki a csőrükből, az elég éles, ott elég balesetveszélyes dolog.
2: Milyen további állatokról tudsz még beszámolni?
3: Mostanában, amik születtek nálunk, vagy ami újdonság, most a hétvégén érkeztek hozzánk például struccok, nagyon régóta nem voltak már a Győri Állatkertben. Vasárnap rebesgettük már, hogy este sötétetés után érkezett meg a szállító autó, de most már látogatók láthatják őket is. Ugye a dromedár született most nemrég, vannak különböző kifutóink, a kecskejátszótér, kecskesimogató, ott is ilyenkor tavasszal elég sok az új jövevény, szurikáták is születtek, a kapibara a másik ilyen nagy kedvenc, ami a tavalyi évben ilyen országos kedvenc volt a Győri Állatkertben, nagyon sokan érkeztek, nem csak Sopronból, hanem akár messzebb lévő településekről is, ott is újabb kölykök születtek, és ott most már Magyarország legnagyobb kapibara csapata, több mint 10 fős.
2: Egy különlegesség is van, hajóval is megközelíthető ugye a Győri Állatkert. Miért érdekes ez?
3: Győr ugye a folyók városa, és régen óta szerettük volna azt, hogy valamilyen formában egyrészt a város bekössük abba a körforgásba, abba az intenzitásba, amiben éljük mi minden napunkat. A Győri Állatkertben éves szinten 250 000 látogató fordul meg, és ezeknek a nagy része nem helyi, nem a több mint fele nem is Magyarországra, hanem külföldről érkezik, és őket szeretnénk megismertetni a győri várossal, a győri belvárossal. Ehhez mi tavalyi évben két kikötőt építettünk, és így az állatkert és a győri belváros között ilyen sétahajók közlekednek menetrend szerint, amivel nyilván az állatkertet is meg lehet közelíteni, vagy akár az állatkertből a belvárosba bemenni.
2: Különböző programokkal is készültök, gyermeknapra is, ezekről egy pár mondatot légy szíves.
3: A hosszú hétvégék, vagy az ilyen top napok, top hétvégék mindig olyan programokat is hoznak, amik nem mindig elérhetőek az állatkertben, ilyenkor plusz látványetetések is vannak. Például most a héten vasárnap lesz a Pembének a 25. születésnapja, az egyik afrikai elefántunknak, ilyenkor van egy ilyen felköszöntés, vagy ilyen születésnapi találkozó, amit igyekszünk ilyenkor a látogatókkal is megosztani. Ezeket mi egyébként is megtartjuk, mert hogy az állatgondozók és az állatok között van egy olyan kapcsolat, ami ezt egy ilyen családi kapcsolat szinte, ami ezt adja magát, hogy ezeket a születésnapokat ugyanúgy meg szoktuk ünnepelni, mint egy családban, de hogyha ez lehet, vagy olyan állatról van szó, aki a látogatók körében is nagyon népszerű, akkor ezt meg úgy szoktuk megtenni, hogy a látogatók is részt vehessenek rajta. Most a hosszú hétvégére is a gyerekeknek pluszjátékokkal készülünk, az állatsimogatók, a kapibara simogató, a kapibara etetés is ilyenkor hosszabb időig elérhető, hogy nem csak azokban a rövid idősávokban, mint egyébként, hogy minél többen átélhessék ezeket az élményeket, amiért érkeznek a Győri Állatkertbe, és hát igyekszünk olyan plusz látványetetésekkel vagy etetésekkel is készülni, amik a szokásos programban nem szoktak elérhetőek lenni.
2: Sokan azt gondolják, hogy egy állatkert csupán arra jó, hogy az ott lévő állatokat meg tudjuk nézni, esetleg egy-kettőt megsimogatni, de hogy sokkal fontosabb küldetése is van egy ilyen intézménynek.
3: Abszolút, ma már az állatkerteknek nem csak hogy feladat, de kötelessége is, hogy az oktatás mellett részt vállaljon a természet és élőhelyeken is mindenféle fajvédő vagy fajmentő programokban. A Győri Állatkert Magyarországon ebben talán példa értékű. A mi programjaink, mi Kelet-Afrikába, Tanzániába évek óta bekapcsolódtunk különböző fajvédő, fajmentő programokba, edukációs programot viszünk, amiben most már az elmúlt 4 évben több mint 4500 gyerek vett részt.
2: Milyen terveitek vannak a közeljövőre?
3: Az idei évben is kisebb fejlesztések vannak az állatkertben, érkeznek új állatok, hamarosan elkészül az óriás kengerú kifutója, elkezdünk kialakítani az állatkertbe egy ausztrál részt, amihez ez már kapcsolódik, és ott egy teljesen megújuló részt tárul majd a látogatók elé. Idén adtuk át húsvétkor a parasztudvart, ami érdekes, hogy ma már a gyerekeknek vagy a látogatóknak nem feltétlenül az elefánt meg a zsiráf a kuriózum, hanem akár a házi állatok is, mert azokkal sem találkozik, csak képernyőn keresztül, vagy akár fényképeken. Ehhez mi létrehoztunk egy nyúlvárost, ami egész évben látható, vagy látogatható, és hát ez a parasztudvar is egy olyan része az állatkertnek, vagy akár a kecske játszótér, ahol az állatok fölé be lehet menni egy ilyen mászórendszeren, és hát ezeket az apróbb fejlesztéseket tovább folytatjuk nyilván.
2: Minden további információ, nyitvatartás és rengeteg érdekesség, illetve videó tekinthető meg a Zoo Győr közösségi oldalán. Tóth Zoltánnal, a Győri Állatkert marketing és kommunikációs igazgatójával, szakértőjével beszélgettem. Köszönöm, hogy bejöttél hozzánk.
3: Köszönjük szépen a lehetőséget.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Nyitott szemmel a 94.1 Rádió egy közéleti műsorában most egy aktualitással folytatjuk. Folytatódnak a dióprogramok Sopronban, sőt, több újítással is készülnek a szakemberek a közeljövőben. Németh Zoltán, a Soproni Szociális Intézmény igazgatója a vendégünk.
2: Egy rövid tavaszi szünet után, hogy itt a húsvét ünnepek miatt érintettség kapcsán volt egy kis szünet a demencia információs pont működésében, azonban a pontunk természetesen folytatja működését. Minden hónap első és harmadik hétfőjén 17 és 18.30 között a rendelőintézet, vagy a mi Soproniak mondjuk az STK 4. emeletén várjuk az érdeklődőket. Egy új lendülettel, és valóban a május 4-i dátumot itt fontos megemlíteni, legközelebb akkor várjuk az érdeklődőket, de ehhez kapcsolódóan egy másik fontos előrelépésről is beszámolok. Létezik már egy jó ideje a ponthoz kapcsolódóan, illetve a korábbi demencia információs órákhoz kapcsolódóan egy Facebook oldal, és ennek a reorganizációja megtörtént, úgyhogy ettől a héttől kezdve már egy olyan üzemmódba kapcsolunk, ami egyfajta tájékoztató, felvilágosító jellegű munkát fog jelenteni a közösségi térben. Egyrészt saját tájékoztató posztokkal, másrészt a legnagyobb, a leghitelesebb demenciához kapcsolódó, illetve időskorhoz kapcsolódó honlapokról, közösségi média oldalakról fogunk átvenni információkat, és ezt itt a regionális közönség számára megosztani fogjuk. Ezzel is támogatjuk mind a laikusok, mind az érdeklődő szakemberekhez kapcsolódó felvilágosító munkát.
3: A demencia információs pont rendkívül sikeres, és ahhoz, hogy még sikeresebb legyen, most egy nemzetközi összefogásban is láttok lehetőséget. Mesélsz erről egy kicsit?
2: Igen, természetesen. A feledhetetlen alapítvány jó pár éve a demenciához kapcsolódó összefogás egyik fontos tartópillére hazánkban. Ők nemzetközi kapcsolatokat is építettek, a Nemzetközi Alzheimer Társasággal van egy több éve jól együttműködő partnerségük. Néhány évvel ezelőtt szinte véletlenszerűen kerültem kapcsolatba velük, nem is kifejezetten a demencia okán, ez egy nagyon érdekes történet, de ezt majd máskor fejteném ki, és ez a kapcsolat azóta is él, több szakmai napjukon is részt vehettem meg hívottként, de most egy újabb mérföldhöz érkezett az együttműködésünk, egy felkérést kaptunk, Partnerség a demenciával élőkért című új mozgalomban való részvételre, tehát mind személy szerint, mind pedig az intézmény felkérést kapott arra, hogy mi ebben működjünk együtt. Ez nem csak egy országon belüli, hanem, ahogy mondtam, a nemzetközi kapcsolatok révén egy határokon átívelő együttműködés lehet a demenciával élők segítése, a kutatások, felmérések fejlesztése és a szakmafejlesztés tekintetében, ahol elsősorban olyan szakembereket hívnak meg, akik már hosszabb ideje foglalkoznak az érintett körrel, demenciával élőkkel, illetve meghívnak ide hozzátartozókat is, tehát a civil oldal is képviselteti majd magát, és nem titkolt szándék az sem, hogy olyan ötletekkel, olyan, de minden ötlet annyit ér, amennyit meg tudunk valósítani belőle, ugye ez az élet minden területére igaz, és ők egy olyan irányt próbálnak képviselni a jövőben, ami arról szól, hogy valóban hasznosítható ötletekkel szolgáljunk, akár a helyi önkormányzatok felé, akár a helyi egészségügyi ellátók felé, de hát van egy olyan elképzelés is emögött, hogy akár majd a döntéshozók felé magasabb szinten is tudjunk olyan érdekeket és ötleteket képviselni, amik a demenciával érintetteknek és ezáltal az egész társadalomnak hasznossá válnak.
3: Amennyiben ebben az ügyben előrelépés történik, mindenki biztos lehet benne, hogy erről be fogunk számolni. Még egy másik témát érintsünk, ez pedig a ruhaosztás. Ha jól tudom, erre volt már példa a Soproni Szociális Intézmény életében, és most készültek egy újabbra.
2: Így van, köszönöm a kérdést. Bár nekünk hivatásunk a segítés, de időnként újra meg újra próbálunk ezen túlnyúlni, és önkéntesként is segíteni rászoruló embertársainknak. Volt már szervezett ételosztásunk is nem egy alkalommal, illetve húsvétkor is sikerült egy nagyon-nagyon jó felajánlás kapcsán, itt a Lipóti Pékséget szeretném megemlíteni az ő segítségükkel, a húsvéti csomagot frissen sült kalácsokkal és pékáróval egészítettük ki, amit kifejezett a mi ellátásainkban élő, nappali ellátásainkban élő időseknek és fogyatékosoknak tudtunk felajánlani. Nyilván, aki a bentlakásos intézményeinkben van, az ő menüjükbe is visszaköszönt a húsvét, tehát kifejezetten a nappali ellátásban részesülő populációra gondoltunk most. De a ruhaosztás is azt lehet mondani, hogy volt már rá példa, de gyakorlatilag egy új kezdeményezés, hiszen miután én átvettem az intézményt, nem sokkal később keresett meg az egyik legnagyobb ruhaipari kereskedelmi cég, világszerte ismert C&A, és tavaly kora ősszel egy jó hangulatú ruhabőrzét hoztunk létre. Miről is szólt ez a történet? Félreértés ne essék, itt nem használt ruhákról van szó. különböző kereskedelmi láncokon belül is akad olyan eset, ugye, hogy nem tudnak az utolsó szálig eladni egy terméket, még ha az divatos, sikeres is. Tehát itt jó minőségű fast fashion termékekről van szó minden korosztály számára, és ezekkel kapcsolatban a fenntarthatóság is egy nagy kérdés a mai világunknak. Hát ugye könnyen megesik az ilyen ruhákkal, hogyha ezek egy-két év alatt nem pörögnek ki a gyárruház kínálatából, akkor bizony valamiféle újrahasznosítás, vagy rosszabb esetben selejtezés lesz a sorsuk. És a C&A-val együttműködve ennek próbálunk mi gátat vetni, tehát egy picit azért a bolygónkat is védjük, túl azon, hogy rászorulóknak segítünk. Hogy ez gördülékenyebben menjen, azért a szervezésbe bevontuk a Hova Tovább alapítványt is, akikkel együttműködünk az ügy mentén, és így hármasban fogjuk ezt megvalósítani. Május vége, június eleje a tervezett időpont. Konkrét dátumot, amennyiben a meghívás él a jövőre nézve is szerkesztő úrtól, akkor konkrét dátumot akkor tudok mondani. De terveink szerint az IKVA otthonban, az IKVA otthon udvarán festői közegben fogjuk ezt a ruhaosztást megszervezni, ahogy szeptemberben is tettük.
3: Zoli, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, további sok sikert kívánok a munkában, a feladatban, és kellemes hétvégét.
2: Köszönöm, és a hallgatóknak is kellemes hétvégét kívánok.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Károly Király Sopronban címmel látható időszakos kiállítás Sopronban a régi városháza épületében. A tárlat az uralkodó életét és a városhoz kötődő személyes történetét is bemutatja, mondta a fizikár Robert, a Soproni Levéltár igazgatója.
2: A társszervező, ugye a Habsburg Otto Alapítvány, akikkel nekem személyesen már elég régóta van egy szakmai kapcsolatom, és amikor én ide kerültem, vagy visszakerültem a városba, ugye a levéltár élére, akkor már felmerült, hogy ezt a kiállítást mindenképpen el kéne hozni a városban. És mivel ugye az uralkodó április 1-én hunyt el, ráadásul az édesanyjának az újratemetése 1989. április 1-én volt a bécsi kapucinosok kriptájában, ezért úgy gondoltuk, hogy ha ilyen eseményt akarunk Sopronba szervezni, és egy kicsit jobban megismertetni a helyiekkel is ezt a történetet, akkor azt mindenképpen erre a napra kell időzíteni.
3: Hogyan kötődik ő Sopronhoz, illetve mit jelent Sopron számára, negyedik Károly?
2: Hát a király oldaláról gyakorlatilag kétszer töltött itt viszonylag hosszabb, rövidebb időszakot a városban. Egyrészt 1893 és 96 között, amikor az édesapja Otto főherceg volt, a nádasdi huszároknak eredetileg a második divíziójuknak a parancsnoka, aztán ezred parancsnoka. Ez egy 3 éves időszak volt 1893 és 96 között. Erről is nagyon sok mindent tudunk. Például arról kevésbé szoktunk beszélni, hogy a Károlynak az öccse is, ha nem is Sopronba született, de ide született, mert hogy 1895-ben látta meg Miksa főherceg a napvilágot. És aztán a másik rövidebb időszak, az pedig 1921 ősze, amikor az uralkodó másodszor kísérli meg, hogy visszatérjen ősei trónjára, és akkor a városból indul el a végzetes útjára.
3: Mennyire ismert a közvélemény előtt az ő személye?
2: Hát az utolsó uralkodónkról van szó, utolsó Habsburg uralkodónkról, egy 400 éves történetnek viszonylag dicstelen végfejezete, amiről maga az uralkodó tehet a legkevésbé. Amikor ő meghalt, akkor a Város Törvényhatósági Bizottságának volt egy ülése, egy gyász ülése, ahol egyrészt a főispán tartott egy beszédet, másrészt a város plébános. És a főispán arról beszélt, hogy valószínűleg igaza van annak a cikkírónak, aki úgy fogalmazott, hogy az uralkodó volt a legkirályibb ember és a legemberibb király. Másrészt pedig a város plébános Célber Otto fogalmazott így, hogy ennek az uralkodónak a jóságos intencióit valószínűleg jobban figyelembe kéne venni, mert hogy ő a háború alatt is folyamatosan a békére törekedett. Az, hogy ez nem sikerült neki, az nagyjából nem rajta múlott, mert valószínűleg, hogyha egy a trónra jobban felkészült, harciasabb uralkodó van a trónon, valószínűleg ő sem tudta volna megfordítani az első világháború menetét. Az, hogy erről a soproniak mennyit tudnak, hát valamennyit azért tudniuk kell, mert ahol gyermekkorában lakott a Pejacevics palotának a falán, ott van egy emléktábla, ezzel kapcsolatban is egyébként majd vannak terveink.
3: Mit tudunk meg a kiállításból? Tud-e újat mutatni, akár történésznek, akár nektek volt valami meglepetés, érdekesség, ami most derült ki?
2: Hát a kiállítás az összesen 9 plusz 1 rollából áll, de azt hiszem ez a plusz 1, ez nekünk soproniaknak a legfontosabb, úgyhogy nagyon elegánsnak tartottam a Habsburg Otto alapítvány részéről, hogy ezt nem számozták be ezt a rollapot, hanem csak ellátták a Károly király Sopronban felirattal. Az első 9 rollap tulajdonképpen az uralkodó életén tekint végig, nyújt egy áttekintést a gyermekkortól egészen a számüzetésig, a madeirai számüzetésig, és ez a plusz egy nekünk soproniaknak a legfontosabb, és mint ilyen nyilván azért tartalmaz nagyon sok új információt. Tulajdonképpen a kutatás egy történeti témában mindig folyamatos. Tehát amikor mi most elkezdtünk ezzel a kérdéssel foglalkozni, akkor például az életéből is nagyon sok újdonságot feltártunk. Tehát a gyermekkorát, amit akkor itt töltötte, ilyen apróságokig jutottunk el sajtó meg levéltári anyagok alapján, hogy például egyszer a déli pályaudvar felé egy elszabadult ökör támadt az uralkodóra, illetve hát akkor még csak ugye kis főhercegre, vagy hogy a nevelőjét hogy érte itt baleset, vagy az édesapja mi minden történt, tehát sok apróságot is fel tudtunk tárni, és hát a második visszatérési kísérlet napjával kapcsolatban is nagyon sok érdekességre bukkantunk, nem csak arra, amit eddig is tudtunk, hogy tulajdonképpen az uralkodó és Zita királynének a házassági évfordulóján zajlott le ez az esemény Sopronban, ugye október 21-én töltötte itt a napot, hanem olyan apróságokig is eljutottunk, hogy mondjuk a nádasdi huszároknál, mivel hogy azt a laktanyát is, vagy kaszárnyát is éppen már leszerelték, hát nem volt nagyon ellátvány, és ezért hideg hússal meg sörrel fogadták őket, de azt is tudjuk, hogy a pincér, aki például felszolgált, az süket volt, mert hogy katonai kémkedés követett el korábban, és a románok egyszerűen süketre verték, tehát ilyen apróságokig is el tudunk jutni. De tulajdonképpen a lényeg az az, hogy a soproniaknak felidézzük azt, hogy ez a város még az 1920-as évek elején is egy királypárti legitimista város volt, és mint ilyen méltó módon kell, hogy emlékezzen az uralkodójára.
3: Van-e olyan rész, vagy olyan momentum a kiállításnak, ami nagyon közel áll akár a te szívedhez?
2: Tulajdonképpen Károlynak a személyisége áll nagyon hozzám közel. Ez persze egy történésznek nem biztos, hogy jó bevallani, mert hogy ugye nekünk az a dolgunk, hogy távolságtartással közelítsünk egy témához. De én azt gondolom, hogy ő megérdemli azt, hogy ez a távolságtartás egyfajta empatikus distancia legyen, mert hogy azt nem mondanám feltétlen, hogy én királypárti vagyok, de hogy Károly párti az mindenképpen. Tehát az ő szándékai, elképzelései, ahogy egy tényleg balsorsos helyzetben próbált valamit tenni, ahogy próbálta kivezetni a birodalmát ebből a világégésből, ahogy próbálta átformálni, megreformálni a birodalmát, amilyen tervei voltak. Szóval én azt gondolom, hogy ha ő kapott volna időt a sorstól, akkor egy jelentős, nagyformátumú uralkodóvá nőhette volna ki magát, egy alkotmányos uralkodóvá. Hát az másik kérdés, hogy nem kapta meg sajnos ezt az időt.
3: Német nyelvű rólapok is vannak, tehát német nyelvűek, anyanyelvűek is jöhetnek megtekinteni.
2: Tehát egyrészt július végéig mindenképpen szeretnénk fenntartani a kiállítást, és keddi és csütörtöki napokon előzetes bejelentkezéssel látogatható, mert ugye mi alapvetően a főtér egyben vagyunk, ott dolgozunk, és ezért az ügyeletet ugye a másik oldalon meg kell oldani, de meg is fogjuk természetesen oldani. És tulajdonképpen eleve azon beszélgettünk az alapítvány képviselőivel, hogy mindkét nyelven el kell hozni ezt a kiállítást. Egyrészt azért, mert tulajdonképpen ez egy kétnyelvű város volt Sopron, még a király visszatérése idején is, hát ugye a meghívóban is látszik, hogy nem csak a Sopron vármegye újságból tudtunk mi sajtócikkeket találni, hanem az Ödenburger Zeitungból is, ami ugye arról számol be, hogy éppen az uralkodó nálunk tartózkodik. Tehát ez egy kétnyelvű város volt, és ma is tulajdonképpen annak a régi határrégiónak, meggyőződésem szerint egyébként fővárosa Sopron, független attól, hogy most itt határok vannak vagy nincsenek. És úgy gondoljuk, hogy ezt a kiállítást akár Burgerlandból, akár Ausztria egyéb részeiből is érdemes lesz németajkúaknak, osztrákoknak is megtekinteni, és mindent el is fogunk követni, hogy Ausztriában is reklámozzuk ezt az eseményt.
3: Sok sikert kívánok a munkához, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál, és beszéltél egy picit IV. Károly életéről.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Továbbra is egyre több soproni és környékbeli használ elektromos kerékpárt. Az eszközt 2000 kilométerenként vagy évente érdemes karban tartani, mondja a szakértő. Farnady Péter, a Bicó Bázis kerékpár szerviz tulajdonosa a vendégünk.
2: Farnady Péter, a Harkai Bicó Bázis kerékpár és e-bike szerviz tulajdonosa éppen azt a mobil alkalmazást mutatja, amelyel be lehet állítani a kerékpár adatait és különböző tulajdonságait. A modern elektromos kerékpárok egy részénél telefonról szabályozható, például a rásegítés erőssége, nyomon követhető az akkumulátor töltöttsége, sőt, sok esetben a megtett útvonal és a szerviz intervallum is ellenőrizhető.
3: Kettő típus különböztetjük meg, a sebességszenzoros olcsóbb kategóriát különböztetjük meg, és a nyomatékszenzoros pici drágább kategóriát. A sebességszenzornak az a lényege, hogy ott végülis egy szenzor van az egész kerékpárban, ez nézi azt, hogy valaki ül-e egyáltalán a kerékpáron, elkezdi tekerni a kerékpárt, és rásegít a motor különböző erősségekkel. Igazából erre szoktam azt mondani, kicsit motorozós feeling, mert amikor kicsit lustulni akarunk, akkor is tudunk vele szépen haladni. Majd a másik dolog a nyomatékszenzoros. Itt már nem tudjuk azt megcsinálni, hogy nem sportolunk, tehát itt a nyomatékszenzoros mindig hagy egy pici sportértéket. Ugye itt azt nézi a kerékpár, hogy milyen nyomatékkal nyomjuk magát a pedált, különböző csipek vannak benne, amik ugye lánc feszességet mindent néznek, és ebből számolja ki a kerékpár azt, hogy mennyit segítse rá éppen a lovasának.
2: Az e-bike-ok népszerűsége folyamatosan nő, a jó idő beköszöntével pedig egyre többen indulnak útnak velük munkába, kirándulni vagy sportolni. A szakemberek szerint azonban szezonkezdés előtt érdemes alaposan átnézni a kerékpárokat, hosszabb túrára pumpát, pótbelsőt, alapszerszámkészletet, kulacsot és feltöltött telefont is érdemes magunkkal vinni.
3: Mindenképp érdemes vinni egy töltőkábelt, hogyha hosszabb útra megyünk és mondjuk lemerülne az akkumulátorunk, akkor be tudjuk tervezni mondjuk egy ebéddel vagy valamivel összekötve azt, hogy töltsünk rá. Mindenképp érdemes vinni egy csere pótbelsőt, hogyha hosszabb útra megyünk vagy erdei útra megyünk. Igazából ezekre a dolgokra kell figyelni, meg mielőtt ráülünk a kerékpárra, ellenőrizzük el fékeket, ellenőrizzük el gumik állapotát, ellenőrizzük el azt, hogy milyen töltöttségi szinten van éppen a kerékpárunk.
2: Az elektromos kerékpároknál különösen fontos az útvonal megtervezése is. Az akkumulátor hatótávját ugyanis befolyásolja az emelkedő, a terepviszonyok, a szél, és az is, milyen fokozatban használják a rásegítést.
3: Nem nagyon szokott előfordulni, hála jó Istennek, hogy az akkumulátor csak ugye egyik pillanatra másikra megadja magát, hogyha mégis történik, mert ez előfordulhat, ez Murphy törvénye, akkor a legújabb kerékpároknál van már egy olyan funkció, hogy a következő szervizt azonnal mutatja, van egy ilyen dealer kereső, tehát ilyen szervizkereső applikációnk, és akkor azonnal mutatja, hogy hol tudunk segítséget kérni.
2: Az e-bike-okat különösen szívesen használja az idősebb korosztály, hiszen az elektromos rásegítésnek köszönhetően könnyebben és kényelmesebben tehetnek meg hosszabb távokat is.
3: Nagyon szívesen használják az idősek, hála jó Istennek, kicsit megmozgatja őket, mindenképp ad egy szabadságot az időseknek, akik már analóg kerékpáron nem tudnának közlekedni, mert mondjuk gyengék hozzá egy picit már, és legalább azt a sportértéket hozza, mint egy analóg kerékpár. Itt is ugye mondtam, különböző funkciók vannak, tehát ugye a legalapabb eco módba ugyanúgy sportértéket hagy a kerékpár, de mégis, hogyha jön egy emelkedő, az ember szívesebben teker föl, ha van egy pici segítség.
2: A szakemberek szerint a szezon elejé átvizsgálás nem csak a kellemetlenségeket előzheti meg, hanem a biztonságos közlekedést is szolgálja.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Fontos, hogy a gyermekek minél többet sportoljanak és a szabad levegőn tartózkodjanak, erre hívja fel a figyelmet a Soproni Pedagógiai Szakszolgálat a gyógypedagógusa. Sarang Renáta szerint a kötelező iskolai tornaórán kívül előnyös, ha otthon is aktív életmódot választ a család.
2: Azt gondolom, hogy minél inkább kisebb egy kisgyermek, annál inkább több helyzetet kell teremteni arra, hogy ő mozgásos helyzetbe kerüljön. Tehát nagyon fontos az, hogy a kütyű mellől a gyerekeket felállítsuk. Nem is igazán javasoljuk azt, hogy leültessük a gyerekeket. Egyrészt egészségügyi kockázata is van, személyzeti problémákat okozhat. Egyre több olyan kisgyerekkel találkozunk, ahol már tartásbeli problémák vannak, ahol például túlsúly jelentkezik. Tehát, hogy ezeket a helyzeteket mindenképpen meg kell előzni, és nagyon fontos az, hogy a gyerekek inkább ezekhez a természetes közegben történő tapasztalatszerzéshez hozzájussanak, mint hogy a kütyükön keresztüli, akár figyelem problémát okozható helyzetekhez. Biztos, hogy a tavaszi időjárás nagyon jó hatással van a gyerekekre, hiszen nagyon sokat tudnak már a szabad levegőn eltölteni. Nagyon jó, hogyha nagyon sokat mozognak kint a természetben. Lehet erdőbe járni a gyerekekkel, nagyon sokféle egyensúlyi helyzetet lehet ilyenkor teremteni a gyerekeknek. Ez a későbbiekben a tanulási zavarok megelőzésére is nagyon-nagyon fontos lehet, hiszen az egyensúlyhelyzet, a szemkész koordináció nagyon-nagyon fontos a tanulás során. Ilyenkor általában a gyerekeknél nagyon sok mindenben fejlődés tapasztalható. Nagyon sokszor lehet biciklizni, rollerezni, különböző olyan játszótéri helyzeteket teremteni, amelyekben a gyerekek tudnak fejlődni. Ez azért is nagyon fontos, mert a tanulási helyzeteknek az alapja tulajdonképpen a mozgás, a nagy mozgás. Minden ebből indul ki, a kognitív tevékenység, a finomotorikai tevékenységek, úgyhogy ezért is nagyon

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: A következő percekben összefoglaljuk, hogy milyen fontos események történtek a közelmúltban Sopronban és környékén. Május 1-től péntektől június 19-ig tovább folytatódnak a vasúti pályaépítési munkálatok Budapest térségében. A Szombathelyről induló Szavária, valamint a Sopronból induló Skarbancia Intercity vonatok módosított menetrend szerint a Budapest-keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföld állomásig közlekednek, illetve onnan indulnak vissza. A változásokról további információk egyesek.hu oldalon olvashatók. Rendkívüli közgyűlést tartottak Sopronban, amelynek kezdetekor Walter Dezső korábbi polgármesterre emlékeztek. Köszöntötték a magyar kupa győztes Sopron Basket női kosárlabda, valamint a bajnoki címet megvédő Soproni Tigrisek kerekesszékes férfi kosárlabda csapatát is. A város rendkívüli sporttámogatásban részesíti az egyesületeket. Egy másik napirendi pont is szerepelt a közgyűlésen, ahol döntés született, továbbra is az Étrend Arabon a ZRT biztosítja a közétkeztetést az állami és önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az áprilisi időjárás Sopron térségében. Az elmúlt hetekben mindössze 10 mm csapadék esett a városban, mondta a rádiónknak Kis Márton. A Hungaromet ZRT munkatársa hozzátette, régiónkban is fokozódott az asszályhelyzet.
2: Január-február még nagyjából az átlagnak megfelelő mennyiségű havazást, esőt érkeztetett. Márciusban már elkezdődött a száraz időjárás. Ugye utoljára jelentősebb mennyiségű csapadék március végén esett, akkor haladta meg a 10 mm-t lehullott csapadék mennyiség, és áprilisban csak kisebb záporokat, kisebb esőket tapasztaltunk, a legnagyobb napi mennyiség is mindössze 5 mm volt. Sajnos ez a száraz időjárás jelentős hatással van a tavaszi mezőgazdasági munkákra, illetve a terméskilátásokra, és nem csak nálunk, hanem országszerte nagyon súlyos az aszály, egyre inkább szükség lenne kiadós mennyiségű esőre. A hőmérsékletet tekintve egy kicsivel az átlag fölötti eddig az eltelt április, 10,6 fok lenne egy normál áprilisnak a középhőmérséklete,

0: Ehhez képest most körülbelül egy fokkal vagyunk magasabban, tehát olyan kiugró pozitív hőmérsékleti anomáliát nem tapasztaltunk. Eddig két olyan nap volt, amikor 24 fok fölé emelkedett a hőmérséklet.
1: A rendőrség napja alkalmából ünnepélyes állománygyűlést tartotta a Soproni Rendőrkapitányság. Az eseményen 10 rendőr részesült elismerésben, emellett bejelentették, hogy belügyminisztériumi kitüntetésben részesült Herceg Zoltán, a Soproni Rendőrkapitányság vezetője. A polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, a rend és a biztonság érzet minden közösség számára elengedhetetlen és fontos. Hozzátette, Sopron továbbra is az egyik legbiztonságosabb megyei jogú város, és azon dolgoznak, hogy ez így is maradjon. Már több mint 2000-en látogatták meg a megújult Várhely kilátót Sopronban. A parkerdő legújabb látványossága a turisták kedvenc kirándulási pontja, hiszen csodálatos panoráma nyílik innen a városra és környékére, mondta rádiónknak Sándor Gyula, a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT vezérigazgatója.
2: 2023 őszén zártuk le az előző kilátót, annak a műszaki állapota sajnos olyan volt, hogy már nem lehetett följönni rajta, sőt az anyagai annyira elkorhattak a tartószelket, hogy nem is tudtuk felhasználni ehhez a kilátóhoz, ezért aztán egy teljesen új kilátót kellett építenünk, és erre idén valósult meg ennek az anyagi háttere és a munkafázisa. A kilátó most 14 méter magas, ez a járószínnek a magassága, így pontosan a fák fölé érünk, és ezzel látunk ki. Maradtunk a faszerkezetnél, azért egy erdőgazdaság szerint a fából építsen kilátót, mégiscsak lássák az emberek, hogy milyen szép és milyen tartós is. Azért az állagmegóvás miatt fémkötőszelketeket használtunk most már, hogy tartóságot is próbáljuk azért egy kicsikét előrehozni, de maradtunk el a szép faszerkezetnél.
1: Jobb lefedettség és gyorsabb hálózat lesz Győr-Moson-Sopronban, fejlesztésbe kezdett régiónkban a Telekom. Az új hálózaton a társaság gigabites maximális le- és feltöltési sebességű internetet, széles tévécsatorna választékot és az interaktív televíziózási lehetőséget, többképernyős filmkölcsönzést, valamint HD, 4 és 8K kép- és hangminőséget kínál a háztartások és vállalkozások részére. Az érintett településeken a hálózatfejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési folyamat már megkezdődött. A kivitelezés várhatóan 2026 folyamán kezdődik. Megújult az óvodások játszótere a Kozmuca Flóra Egymiben, a beruházás 3 millió forintból valósult meg, a fogyatékos gyerekek oktatásáért alapítvány adományából. A játszótéren egy matató fel is helyet kapott, amely kimondottan autizmus spektrum zavarral élő gyerekek számára készült. Horváth Lászlónét, az intézmény igazgatóját kérdeztük. A helyi közlekedés sajátosságaira is fókuszáló gyakorlati kerékpáros oktatás indult gyerekeknek, írja Kisalföld. Lapos a Tibor kerékpáros szakember tavaly szeptemberben kezdte el Győr-Moson-Sopronban a bringasuli oktatást. A célcsoport az általános iskola 4., 5. és 6. osztályos tanulói. Az első fél évben több mint 200 fiatal vett részt a 20 foglalkozáson. Az iskolák vezetői kezdeményezhetik a részvételt a programban, ahol a gyerekek 12 fős csoportokban 6 órás oktatáson vehetnek részt. Újabb facsemetékkel bővült a Széchenyi liget, immár 4. alkalommal ültettek facsemetét a Soproni Széchenyi iskola tanulói. A kezdeményezés még 100 csemet elültetésével indult, azóta pedig minden évben újabb fákkal gazdagodik az emlékhely. Az idei alkalommal is a végzős osztályok képviselői vettek részt az ültetésben a TAEG ZRT munkatársainak közreműködésével. Japán kertet avatott a Soproni Egyetem a Kámoni Arborétumban. Borovics Attila főigazgató hozzátette, hogy a kert a pihenés mellett a klímaváltozásra adott válaszokat is keresi, hiszen olyan növényeket tesztelnek, amelyek a jövőben is bírják majd a forró asszályos nyarakat. A kert növény anyaga igazi kuriózumokat rejt. A látogatók láthatnak itt virágzó japán azáleákat, színes levelű juharokat és különleges kagylóciprusokat is. Túrákat is tartanak a Sopron Fest ideje alatt, a kínálatban történelmi séták, például a Kecske templom és a soproni ferencesek módját bemutató vezetett túra, vagy a híres soproni családok nyomában járó időutazás épp úgy szerepelnek, mint aktív és természet közeli élmények a soproni parkerdőben. A részvétel több esetben előzetes regisztrációhoz kötött, a programokról a Sopron Fest online felületein lehet még több információt olvasni. Véget ért az Agóra, a 94.1 Rádió 1 közéleti magazinja, én remélem, hogy tartalmasan telt az elmúlt 50 perc. Várjuk a témajavaslatokat, e-mail címünk sopron@radio1.hu. Én valamennyi kollégám nevében köszönöm a figyelmet, viszonthallásra.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. I have a dream.
4: one day, this nation will rise up.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
5: Reklámot hallottak.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Tibikém!
8: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
9: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
8: Azért az nem két perc. Térkő, szállítás, szakember.
9: Húf, Bau, megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
8: Húf, Bau! Na jó, így már más. Gyere, Feri!
9: Húf, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
10: Kóstolj bele te is Itáliába! 50 féle eredeti olasz fagylalt Sopronban a legolcsóbban. Egy gombóc fagyi mindössze 500 forint a Barker Caféban. Emellett friss hűsítő limonádék, finom sütemények és 6 féle csapolt sör. Napfény, terasz, barátok, igazi olasz életérzés. Barker Café and Ice Cream. Sopron, Várkerület 49.
11: Triton Life Aqua Medical Center. Modern MRI, megbízható ultrahang, széleskörű labor, tapasztalt szakorvosi háttér, hatékony, gyors vizsgálatok, szakmai elhivatottság. Triton Life Aqua Medical Center. Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
12: Meg a majális a Kaszinó Sopronban. Május 4 és 8 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. Pénteken izgalmas sorsolásokkal összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. A jó hangulatról a közkedvelt Benjo Duo gondoskodik. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
13: Képzelj el! Nyári este grill a kertben és egy saját jacuzzi a teraszon. A Coral Sopronnál nem csak fürdőszobák, hanem kerti burkolatok és wellness megoldások közül is választhat. Ha épít, ha felújít, vagy ha feltöltődésben gondolkodik. Mindent egy helyről. Coral fürdőszoba és wellness szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66. www.coralsopron.hu.
5: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új kétoldalú megállapodást kötött a Soproni Egyetem a kolozsvári Bújai Tudományegyetemmel. Az egyezmény célja, hogy bővítsék a hallgatói, oktatói és kutatói mobilitást, valamint fejleszék a közös szakmai kapcsolatokat. Hétfőn megkezdődnek a tavaszi érettségi vizsgák Sopron térségében is. Az írásbeliket május 4 és május 22 között írják meg a diákok, elsőként magyar nyelv és irodalomból.
14: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, megélénkül a szél, erős széllökésekre is számítani kell. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
5: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most, hogy kidiszkóztuk magunkat Dua Lipával, hozok egy olyan dalt, amit biztos, hogy hallani fogunk 3 hét múlva a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, május 24, pünkös vasárnap, érkezik hozzánk a Switch Disco, meg Sam Felt, meg Cyril, meg Accent, meg a Rádió 1-es DJ-k, most a Switch Disco dalát hozom egyenesen a ködös Albionból, Nagy-Britanniából, Ella Hendersonnal közös React, hát ez óriás nagy Rádió 1-es kedvenc, nagyon szeretjük. Thank you.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és hogy ki az új név a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistáján, másodperceken belül kiderül.
1: Timi vagyok.
0: Timi, szia, honnan hívsz?
1: Szegedről.
0: Mit csinálsz, miközben hallgatsz minket a napfényvárosában, Sun City-ben?
1: Jelenleg kertészkedünk kint.
0: Na, nekem is azt kell csinálnom, teljesen ki vagyok ettől az aszálytól.
1: Hát igen, a locsolás most elengedhetetlen.
0: Igen, na de hagyjuk a klímaszorongást. Mi volt az a dal, ami miatt felhívtál?
1: A Switch Disco-nak a Rieszkia.
0: És tudod, hogy hanyadik vagy?
1: Remélem, hogy a tizedik.
0: Mondjuk ki együtt háromra, jó? Egy, kettő, három... Tizedik! Mondd a szlogenünket!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Szuper!
0: Vagy csak azért törülsz ilyen csendesen, mert lenyugtattak a növények, nem?
1: Igen, meg kijöttem egy kicsit az utcára, aztán
0: ja,
1: nem akarok
0: bandibálni. Nem figyelj, hagyj találgassanak a szomszédoktól, milyen jó hírt kapott már megint. Kivel fogsz bulizni, azt tudod?
1: Igen, a párommal megyünk közösen.
0: Nagyon jó, örülök neki, hát akkor hamarosan találkozunk. Ne tedd le, jó? Felvesszük az adataidat.
1: Ja, köszönöm szépen.
0: Lady Gaga dalát pedig indítom.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
2: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, május első vasárnapján, anyák napján is, most a 101 éve ünnepeljük Magyarországon ezt a napot, 1925. május 8-án a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezés.

Franciaországban, meg a svédeknél május utolsó vasárnapja, és a már is hallható Ray Dalton hazájában, Amerikában jövő vasárnap tartják majd. Ez a Do It Again, egy nagyon nagy Rádió 1-es kedvenc.

Gustafssontól, akinek hát elég eredményes hete volt, több díjat is kapott, például svéd Grammy-t, mert van ilyen is, és a Billboard Women in Music is díjazta az év áttörése díjjal. Jön most a nagy sláger, a Can't Tame Her, én Kismárti megyek, Györki Attila

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjárása

0: Este 10-től after party 3 helyszínen.
1: Készülj!
0: Már csak egy hónap.
1: Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park.
0: Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán- és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés- és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Autó. Sopron. Pozsonyi út 5763.
4: Alkalomra vagy ballagásra készül a család? Széles választékkal várja a hölgyeket és urakat egyaránt a Viki Titok Secret Divatház Fertőszent Miklóson. Alkalmi ruha egy helyen mindenkinek. Az aktuális kínálat miatt keressetek minket a naponta frissülő Facebook oldalunkon. Viki Titok Secret Divatház. Fertőszent Miklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
5: Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Csak egy mély levegő, egy dobbanó szív, és az a bizonyos igen. Szeretnéd életed a nagy kérdését több száz ember előtt a Vinobit színpadán feltenni? A Schneider óraékszer most nem csak a bátorságot, de az eljegyzési gyűrűt is adja hozzá. Jelentkezz május 15-éig a lánykérés@vinobits.hu e-mail címen, és legyen a tiétek a nyár legemlékezetesebb éjszakája. Schneider óraékszer. Ott vagyunk a legszebb pillanataidban. Részletek vinobits.hu.
6: Vár téged is a Horgai Fröccs terasz. Egy üde színfolt, ha kikapcsolódnál vagy családi bulit esküvőt tervezel. Részletek a Horgai Fröccs terasz Facebook oldalán.
7: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
8: Mamikám rétesház Sopron. Tradicionális kézzel húzott sós és édes rétesek nagy választékban, és most már vasárnap is várjuk vendégeinket 10-től 16 óráig. Sopron, Várkerület 11.
9: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok Taxit. 0699-666-666. Alpok Taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
0: A Balázsék Rúcsó május 12-én megérkezik Sopronba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
10: Hello Sopron! Nagyon várunk titeket!
11: Délután 5 és 8 között a Várkerületben a Mária szobornál.
0: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Lopfi Begivel és a műsorvezetőkkel, Juhász Gerivel és Kócán Bálinttal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Rúcsú május 12-én Sopronba a Mária szoborhoz.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
12: Rádió
0: 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
12: Rádió 1!
0: Az 50.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, hello mindenkinek, Györki Attila vagyok, a következő két órában Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak, és már most egy kis spoiler tőlem, előfordulhat, hogy a listában olyan dalok is megszólalnak, amelyeket a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjai készítettek, kivételesen most majd nem lehet velük játszani, a speciális hosszú hétvégénk a fellépők dalaival a Top 50 után folytatódik, és akkor lehet majd páros belépőhöz jutni velük a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Na mutatom a sereghajtóinkat. 50. volt ugye Sigalától a Riptide, 49. Ava Max és a Love Myself. Rádió 1-es DJ-k zenéltek az előbb, Stadium X, Metzger Vicky, természetesen ők is fellépnek, majd május 24-én a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Let You Let Me Go tőlük a 48. lett. Damiano David és a Talk To Me a 47.
1: Rádió 1 Top 50 a 46.
0: Dua Lipa Training Season a múlt heti 41. helye után esett ide vissza.

Kedves dala, Car Keys. Az imént pedig egy másik Ava Max dalt hallgattunk meg, a Kygóval közös zenét, Whatever, a 43. helyen szólt. 42. Selena Gomez, Single Soon.

0: viszont bármikor. Hölgyeim és uraim, nem sokára május 24, nem sokára itt lesz velünk Cyril.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Csak Ékoci, Moi, Slaga, next.

0: Katy Perry érkezik, és a Lifetimes a 36. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 36.

0: 33.
1: Másrészt pedig itt és most érkezik a Rádió 1 DJ-je, Pulmax és a Headlights. Pulmax szintén fellépője a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának, mert ugye a négy világsztárunk mellett az összes Rádió 1-es DJ zenél, Cookie, a Disco Sheet, a World is My Radio Show összes lemezlovasa, minden információ a weboldalunkon a radio1.hu és a hivatalos Facebook eseményben. Pulmax és a Headlights, ezen a héten a 33.

0: A Chasing Paradise pedig Kygo-tól és a YRepublic-tól a 23-on. 22-dik Ray Dalton és a Do It Again. Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims indítja majd The Door a 21-dik.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra. Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
4: Tibikém!
5: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
6: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságyás.
5: Azért az nem 2 perc. Térkő, szállítás, szakember.
6: Húf, Bau, megvan? Lejjert térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
5: Húf, Bau, na jó, így már más. Gyere, Feri!
6: Húf, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
7: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0670 50 48 755. További infók a dugulás elhárítás Sopron és környéke Facebook oldalon és a Sopron kötőjel dugulaselhárítás.hu weboldalon.
8: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70 211 22 11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Győrmoson, Sopronban a legkevesebb a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban, olvasható a KSH közleményében. Az adatok között jelentős területi eltérések vannak. 15 fával gazdagodott a Soproni Erzsébet kert. Farkas Ciprián, a város polgármestere köszönetet mondott a város üzemeltetési cég dolgozóinak, hogy gondját viselik az újonnan elültetett fáknak.
10: Az időjárás jelentés támogatója az Alpok Napelem Kft. www.napelemsopron.hu.
9: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, többfelé lesz élénk a szél. Hajnalban 4 és 8 fok lehet, délután 22-28 fok közé melegszik a levegő.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza. A tökéletes, könnyű szerkezetes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 21.

Ennek egyébként a lista után folytatódik majd, ígérem, szóval, hogyha a Rádió 1 születésnapi fesztivál valamelyik világsztárja zenél a top 50-en kívül, után, akkor azonnal páros belépőjegyet ér a 10. telefonálónak. 21. volt ugye az imént Teddy Swims és a The Door, 20. lett Fastboy és a Good Life.

A Where is my husband? Ray érkezik erős jazz soul beütéssel, szándékosan régi idők hangulattal, kabaré és kicsit musical-szerű előadásmóddal. Na ilyen az igazi zenei vintage, amivel kontrasztban áll a modern szöveg, úgyhogy még jobban kiemeli az iróniát. Ray, Where is my husband? 19.

0: Az imént pedig a 17. helyen szólt Kashmirtől a Wild Ride. Joe Corryval folytatom a valóság show hősből lett DJ producerrel, aki már a zenélés előtt befutott 2012-ben, 13-ban a Brit Reality műsor, a Jordi Shore-ban volt látható, ez azért elég nagy váltás a klubok világába, de egyébként komoly fitness mániás is barátunk, testépítő és személyedző is egyben, ez utóbbira már nem nagyon van ideje, viszont van saját fitness applikációja és saját márkája is. Ő Joe Corry, ebben a dalban a Galantis-szal dolgozott együtt, 16. lett a Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joe Corry and you're listening to Radio 1.

Longer. Lady Gaga és az Abracadabra a 15. Most szól David Guettától, a One Republic-tól az I Don't Wanna Wait a 14. helyen. A 13. Kamrad következik. Valódi nevén Tim Kamrad. Egy német városból, Velbertből származik, ami nem éppen zenei központ, de hát

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Fiúk,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió
1: a 11.

fejemből játszom a dalokat. Előtte még gyorsan. 13. volt ugye pár perccel ezelőtt Cameron és a Hug Yourself. 12. Martin Garrix-tól a Butterflies. És ezután lett 11. az imént hallott Lady Gaga dal, a Dead Dance. Ray Daltonnal folytatom most. Van az úgy a mi életünkben is, ugye drága rádió egyesek, hogy egy csipcsuk munkára behívnak minket, aztán olyan jók leszünk, hogy ott ragadunk. Hát nagyjából Ray Dalton is így járt. Egy zenész haverja hívta be anno McLemore Can't Hold Us című dalának a demo felvételére, hogy énekelje már fel próbából a vokált, amit aztán majd valami másik híres sztárnak odaadnak, de annyira jól sikerült ez a demo felvétel, hogy maga McLemore mondta, hogy ezt a srácot szereti a dalába. Így indult minden. És most ott tartunk, hogy Ray Daltonnak ilyen szuper zenéjén jönnek ki, mint a Blood Running ezen a héten. Ez

ez a Rádió 1, ez a Top 50, és lépeget előre az olasz DJ Hypaton, a TikTok az ő tesztlaborja, nem az a DJ, aki a bulikban teszteli a közönségét, ő a közösségi médiában sok track-e először short videóként jelenik meg, és ha nagy nézettséget ér el, ha nagy like számot kap, akkor dolgozik még rajta egy picit, és kihozza. Ő már abszolút az új generáció. Hypaton következik Norma J. Martinnal, Out of My Head, 7. a Top

ez az alkalom pedig közeleg. Május 24. Pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, és idén is extrázunk, mert olyan világsztárok érkeznek még ünnepelni, mint Szemfeld, a Swiss Disco, Cyril, hozunk meglepetés fellépőket is, Accent, Tóth Abigail. Részletek a weboldalunkon a rádió1.hu-n és a

itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel minden hétvégén két órában ez a Top 50, és mutatom, hogy ezen a héten mely dalok szerepelnek a Top 10-ben.

Visszább lépett 2 pozíciót Loi és Get Lucky, 8. Hetedik lett Hypoton, Norvegian Martin és az Out of My Head.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: Accent, Tóth Abigail, Sugar Daddy, a nyár dala, amit a két előadó élőben előad majd a Rádió egy születésnapi fesztiválján május 24-én pünkösd vasárnap. Ez a dal kivételesen most nem, de a top 50 után bármelyik órában nyerő dal lehet, amikor ezután Rádió egy születésnapi fesztivál fellépő zenél, azonnal tessék csörögni a 23111-111-en, és tessék elvinni tőlünk a páros belépőt a születésnapunkra. A

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és este 8 óra között a fesztivál fellépőinek legjobb dalait, és nyerj jegyet, hogy a világ legjobb DJ-nek szettjeire bulizhass. Accent, Switch Disco, Szemfeld, Cyril legjobb dalai egy egész hétvégén át. Csak a Rádió egyen, a születésnapi fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem, extra jegyek óránként.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Autó. Sopron. Pozsonyi út 5763.
4: MRI Ultrahang Labor. Magárendelések a legjobb szakorvosokkal. Gyors időpontok, hatékony megoldások, akár azonnali eredménnyel. Triton Life Aqua Medical Center Sopronban, az Alfa Parkban. Bejelentkezés 99-200-400.
5: A tavasz nem vár, és az árak sem lesznek olcsóbbak. Minőségi 2 és 3D kerítés rendszerek, utcafronti kerítések, kapuk a Bomától, verhetetlen áron. Teljes körű telepítés referenciával, garanciával. Szállítás saját darus gépjárművel.
6: Boma kerítés megoldások Sopron, Sonfalvi út 2, www.bomakerítés.hu. Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
7: Cipőt a cipőboltból, tetőt a tetőponttól. Vitnyír, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
8: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalételfutar.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalételfutar.hu.
9: Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Csak egy mély levegő, egy dobbanó szív, és az a bizonyos igen. Szeretnéd életed nagy kérdését több száz ember előtt a Vinobit színpadán feltenni? A Schneider óraékszer most nem csak a bátorságot, de az eljegyzési gyűrűt is adja hozzá. Jelentkezz május 15-éig a lánykérés@vinobits.hu e-mail címen, és legyen a tiétek a nyár legemlékezetesebb éjszakája. Schneider óraékszer. Ott vagyunk a legszebb pillanataidban. Részletek vinobits.hu.
10: Kóstolj bele te is Itáliába! 50 féle eredeti olasz fagylalt Sopronban a legolcsóbban. Egy gombóc fagyi mindössze 500 forint a Barker Caféban. Emellett friss hűsítő limonádék, finom sütemények és 6 féle csapolcsör. Napfény, terasz, barátok, igazi olasz életérzés. Barker Café and Ice Cream. Sopron, Várkerület 49.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul a Cookie Weekend. Benne az After Party Show Cookie-val. Csak

és külödre egy képet is. Hello, hello Cookie, üdv Dubrovnikből, itt mélozom egész nyaron, épp sütetem a hasam és varom a vasárnapi esti mixed. Be tudnál valami jót keverni? Üdv Viktor. Igen, Viktor, amit kiadtál tőlem, ez most nincs nálam. Ez nem kívánságműsor, és utána érte, üdvözlöm a KVBNDS barátársaság tagjait, és első boldog anyáknapját kitanak, vagy kitinek, inkább kitinek,

Köszönöm, és kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozás, az is itt a Rádió 1-en. Van egy jó hírem, csak 15 perc múlva újra beszélek. Csak zene, kukikám, ne dumáljál!

belül egy Ferrarit. Donátka, figyelj, most nincs kívánságműsor, de 6-8-ig igen jó. Ezután kaptam egy képet, szia, M5-ös Szeged felé, ilyen a csípénő után. Hát, mi történik a képen? Landol egy langol, egy kocsi vagy egy terrautó, vigyázzatok, jó? És az egyik SMS itt szól, talán ti fogtok segíteni. Kérlek, mondjatok be valamit, mi van az emeletesen Budapest fele, a 81-es kilométer könél, mert hosszú kilométer sor van, állunk. Hát figyelj, hosszú hétvégé volt, szerintem mindenki most jön vissza haza, jó? Szóval türelem, itt vagyok nektek, jó? Még egy utolsó

Happy Festival ra. Majusú szóné dedikén az pünkös vasárnap. Ott lesz rengeteg világszárok, mint a Cyril, Sandfeld, Switch Disco. Mondjam még. Van még. Az összes HGG például. És Accent. Tóta Bigel. És mikor ezt fogtok hallani, ha megszólalnunk, akkor azonnali ver engem, és ha te vagy a tizedik telefonáló, akkor tiéd a paros bőrépő jegyet, jó? Viszont egy kis vizet már nem tudok beszélni, tudom? Aki nem kedvene, azt mondja, hogy jöjj, Kuki, mikor te tudtad beszélni, te? Csigazabaró, menjél haza! Ugye? Tudom! Allez, loko itt a rádió egyen! Legyen jó kedve mindenkinek!

0: Utad, és mondd meg a Rádió 1 szlogent, és cserébe adom neked két baros belépő jegyet, jó? Nem most, csak 6 és 8 között, jó? Érkezik el újabb Bob Sinclair nálunk, I Can Wait, ez egy isteni muzsika, mondanám minőségi zenét a Rádió 1, mint mindig, holé!
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Rádió 1.
0: Merci, monsieur!

0: üzeni a 0623-111-111-re. Nem sokára újra zenélők érkezik Lady Gaga Abracadabra!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvár S9 Artistin Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7 990 000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Autó. Sopron. Pozsonyi út 5763.
5: Alkalomra vagy ballagásra készül a család? Széles választékkal várja a hölgyeket és urakat egyaránt a Viki Titok Secret Divatház Fertőszent Miklóson. Alkalmi ruha egy helyen mindenkinek. Az aktuális kínálat miatt keressetek minket a naponta frissülő Facebook oldalunkon. Viki Titok Secret Divatház. Fertőszent Miklós, Szent István utca 43, közvetlenül a templom mellett.
6: Tibikém!
7: Ferikém, de jó, hogy jöttél! Nézd, ez itt a kert!
8: Kert? Ez? Nincs rendes térkő, se egy normális magaságás.
7: Azért az nem két perc. Térkő, szállítás, szakember!
8: Uff, Bau! Megvan? Lejjer térkövek készletről most azonnal elérhetőek az áruházban, akár házhoz szállítással. Sőt, még megbízható szakembert is ajánlanak hozzá.
7: Huff, Bau! Na jó, így már más. Gyere, Feri!
8: Huff, Bau, Sopron. Sopron, Győri út 52.
5: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
9: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
10: Mamikám rétesház Sopron. Tradicionális kézzel húzott sós és édes rétesek nagy választékban. És most már vasárnap is várjuk vendégeinket 10-től 16 óráig. Sopron, Várkerület 11.
11: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok taxit. 0699-666-666. Alpok Taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
12: Vannak pillanatok, amikre nincsenek szavak. Csak egy mély levegő, egy dobbanó szív, és az a bizonyos igen. Szeretnéd életed a nagy kérdését több száz ember előtt a Winobit színpadán feltenni? A Schneider óraékszer most nem csak a bátorságot, de az eljegyzési gyűrűt is adja hozzá. Jelentkezz május 15-éig a lánykérés@winobits.hu e-mail címen, és legyen a tiétek a nyár legemlékezetesebb éjszakája. Schneider óraékszer. Ott vagyunk a legszebb pillanataidban. Részletek winobits.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most! Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennak fiúk, a vonal túlsó végén Atka, szia Atka, hello!
2: Hello, szia!
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Meg vagyok, köszönöm, dolgozok!
1: Dolgozol, kitartást kívánok neked! Na figyelj, kértem tőlem Nagy Bogi és Mecke Victoria Remix, aztán címe jól leszek, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Kinek? Legelőször a vendégeiknek, meg az egész családnak, meg mindenkinek, aki szereti.
1: Rendben, uram, akkor jó munkát kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy velem volt. Ciao, ciao, szia, szia.
2: Ciao, ciao.
1: Hello, hello, szia, szia. Lennok, fiúk, nincs mese, elindult a kívánság műsor, de még egyszer hangsúlyozom, tessék nagyon fülönni, mert bármikor fogtok kalani egy pár nemzeti, vagy nemzetközi, tessék, nemzetközi. Közben Krisztus segít, nemzetközi világsztár adásban. Ők lesznek velünk a Rádió 1 szülinapi fesztiválon, például egy Sheeran Camera Cyril Remix, ez fontos, Cyril Remix, egy Cyril dal, egy Tota Big dal, egy Accent, egy Sam Fed, egy Sweet Disco, akkor gyorsan hív fel engem a 0620-311-111-re, mondd meg, mit hallottad, kit hallottad, és mondd meg a Rádió 1 szlogen cserébe, paros belépőjegyet adom neked, jó? Érkezik Nat Bogi és Mecke Victor Victoria Remix, a szám címe Jól leszek, ott van benne is Dash. Hoppá! Mindent elmondtam, most zenélünk kukikán!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Régóta nem volt engem Gizmo. Gizmo, hova tűntél? Hello!
2: Hello, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Na mi van, hova tűntél, drága barátom?
2: Dolgozol.
1: Jó van. Meg vagy bocsájtva, vagy valaki mondani, megbocsájtalak téged, jó? Vagy megbocsánom téged, nem mindegy. Már nem tudok beszélni, Gizmo, inkább gyere helyettem műsor vezetni, jó? Na, kérteltelem Ray, és a szem címe Where is my husband? Vagy mondtam, Where is my husband? Igen, kinek szóljon?
2: Neked, családodnak.
1: Köszönjük. Oké. Vigyázz magadra, jó munkát kívánok neked, de valamikor pihenjél, jó, oké?
2: Ciao.
1: Tényleg már nem tudok beszélni, inkább zenélünk egy nagyot. Érkezik Ray, és a szem címe Where is my husband? Itt a rádió egyen, ahol csak igazi ma is legyen meg.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Nagyon jól fejleszek veletek, lennök fiúk. Mi úgy érzem, hogy hamarosan játszani fogunk. Igen. Nem most, ne hív föl most. De figyelj, mutatom 4 másodperc egy dalról. Figyelj. Ha ezt fogod hallani, akkor azonnal csörögj rám a 0620-311-111-re, mert páros belépőjegyet lehet nyerni a Rádió 1 szünepi fesztiválra, jó? Oké, viszont hamarosan érkezik Ed Sheeran, Azizam!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjátszói mögött élőben Cookie, a Disco Shit. A World is My Radio Show lemez lovasai. Este 10-től After Party 3 helyszínen. Készülj! Már csak egy hónap. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik ma

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Datok, úgy érzem, hogy valamikor játszani fogunk. Mondtam valamikor? Mondtam? Valamikor? Egyszer vagy kétszer? Vagy mi van? Na, a vonal túlsó végén most kit köszöntsünk?
1: Végtelen sokszor játszó Viktor vagyok, de...
0: Szerbusz, Viktor! Hogy vagy?
1: Köszönöm szépen, szuperül. Jó idő van.
0: Á, ez biztos.
1: Ideális
0: biztos.
1: Egy kis kertészethez, már így a nap végén.
0: Hát igen. És hogy valaki segítsen neked, mit szeretnéd hallgatni itt a rádió egyen?
1: Elfáradtam, unom a húst, valami vegálilit.
0: Nem vegán, nem regán. De jó, ez jó, tetszett, jó van, és kinek szóljon?
1: Mindenkinek, aki a kertet gondozza. Vagyunk itt jó páran.
0: Rendben, uram. Köszönöm szépen a telefonáltál. Jó legyél. Ciao.
1: Szia.
0: Regan Lili érkezik nálunk Chris Willis-el együtt, a szám címe Blue Heart.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, nagyon sokan telefonálnak, nem tudom, hogy miért, de van egy kis sejtésem. A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk? Hello, hello!
2: Balázs vagyok.
1: Szebusz Balázs, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Sopronból.
1: Sopron, ott vagy nem messze az osztrák határ, ugye?
2: Igen.
1: Igen. Jól tett a napod, jó volt mindent?
2: Igen, nagyon.
1: Na figyelj!
2: Fantasztikus,
1: na ez egy jó ezt hallani. Azért hívtál engem, mert gondolom, te hallottad valamit, vagy valakit, ugye?
2: Igen, hallottam. Samfed Strongen szólt.
1: Igen? És azt mondom, hogy tizedik telefonola vagy, akkor egy szlogent kellene, hogy halljam. Gyerünk!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ehhez?
2: Ura! Jaj, de jó kuki!
1: Na, kivel fogsz önni? Szabad tudni?
2: A barátnőmmel.
1: Barátnőddel, jó van, oké. Az a keresem, hogy ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, jó? Ne tedd le, jó?
2: Jó, rendben van.
1: Na, hallottátok, lennök fiúk, lehet nyerni nálunk. Most viszont zenélünk egyet, nem sokkal érkezik Lo és a szemcím meg Getlöki, de higgyetek nekem, van egy érzésem, hogy hamarosan újra játszunk. Ha? Nekem erős az akcentusom. Szóval akcentus, akcent. Hú, de segítettem. De nem sokkal a Lo érkezik.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
6: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok taxit. 0699-666-666. Alpok Taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
7: Meg a majális a Kaszinó Sopronban. Május 4 és 8 között gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is. Pénteken izgalmas sorsolásokkal összesen 5000 euró értékű nyereménnyel várunk. A jó hangulatról, a közkedved, Benjo Duo gondoskodik. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
8: Még mindig nem küldték az árajánlatot? Miért nem látogatsz el most a Pakohaus weboldalára? Ott azonnal láthatod a hőszivattyúk és klímák árait munkadíjjal együtt. Pakohaus, az AUX klímák és hőszivattyúk prémium partnere és a Panasonic hőszivattyúk akkreditált szervize. www.pacohaus.hu.
9: A Balázsék Road Show május 12-én megérkezik Sopronba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
10: Hello Sopron! Nagyon várunk titeket!
11: Délután 5 és 8 között a Várkerületben a Mária szobornál.
9: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Lotfi Begivel és a műsorvezetőkkel, Juhász Gerivel és Kócán Bálinttal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Rócsó május 12-én Sopronba a Mária szoborhoz.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most.
12: Rádió
9: 1. Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó vége most kihez van szerencsém, szia, hogy hívnak téged?
2: Huma.
1: Tessék?
2: Huma.
1: Huma, jó, oké. Oké. Kérte tőlem, accent, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Luike, egy másik francia, aki él a Vasodban, Sajnos-Szentpéteren.
1: Ja, értem, te francia vagy?
2: Ja, hát sajnos igen.
1: Miért sajnos? Te français, c'est vrai, t'es français, tu viens d'où?
2: Ouais, je suis français, moi je suis de Normandie.
1: De Normandie, de où?
2: Je suis de Normandie et je vis dans le Borchaud.
1: Ah, c'est cool.
2: Entre Tiszalovaros et Miskolc.
1: Na, és most kicsi óra beszélünk magyarul. Melyik városból, Normandiából?
2: Bayeux.
1: Bayeux, oké. Na, akkor sok sikert neked Magyarországon, te jobban beszélsz magyarul, mint én, és kivarok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Megpróbálunk, igen,
1: jaj. Jó van, ciao, ciao, sziasz.
2: Szia, Kuki.
1: Hello, hello, ciao, ciao. Ah, furcsa volt. Érkezik accent, mit mondtam? Érkezik accent, don't leave. Uha, nagyok fiúk, tudjátok, mit kell csinálni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúka van a túlsó végén, most kit köszöntsünk? Haló, haló?
2: Én Zoltán vagyok, szia Kuki.
1: Szia Zoltán, melyik városból?
2: Budapest,
1: hol tért a napod?
2: Nekem jó, köszönöm.
1: Na, miért hívtál engem? Mondjad csak!
2: Most hallom az eszemtől a Don't Leave.
1: Ez tényleg? Ez ment? Igen?
2: Jó. Igen, az megy, igen.
1: Jó, oké, rendben. Tudod-e a Rádió 1 szlögen?
2: Igen. Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: De most mérges vagy? Vagy fáj valamit? Vagy boldog vagy?
2: Boldog, igen.
1: Boldog? Itt szoktál örülni, hogy ez mit egy fájdalom lenne? Jó van. Kivel fogsz jönni? Szabad tudni?
2: A barátnőmmel, Andival.
1: Andival, jó van. Az a keresem a neted le, megbeszélünk minden adáson kívül. Gratulálok. Okay, ne tedd le most, jó?
2: Valahol.
1: Oké, okay, ne tedd le. Most zenélünk egy nagyot, érkezik. Ó, de jó lesz. De sokan szeretik, nem csodálom. Jön a legújabb Camarade, és a szám címe Huge Yourself, itt a Rádió 1-en.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rocken Show a Rádió Egyen.
1: Valaki ki a tőlem loj, get lucky, de ki az aki? Hello, szia, hogy hívnak téged?
2: Jó napot, Dorina vagyok.
1: Dorina, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm, most jövünk az a meccsre, és az egyik csapattársunknak szeretnénk üzenni, aki ma nem tudott eljönni.
1: A mit szeretnéd neki üzenni akkor?
2: Hát a zenét szeretnénk neki küldeni Pankának.
1: Jó, és mi lenne az üzenet? Parancsolj!
2: Hát, hogy reméljük, hogy a következő meccsre el tud jönni.
1: Jó, oké. Mi is ezt kívánunk, sok sikert nektek, sportul ez egy jó dolog, vigyázz magadra, jó utat kívánok neked, jó?
2: Köszönjük szépen!
1: Ciao, ciao, szia-szia, hello! Érkezik Loj, get lucky, a Rádió Egyen most!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét! Kuki Weekend Show a Rádió Egy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Sokan telefonálnak, sokan jönnek is, az egyik üzenet itt szól. Szia, Kuki, a következő számot férjemnek és kisfiamnak, Daninak küldöm. Üzenem nekik, hogy ne veszekedjenek a vacsoránál. Köszi, Hajni. Az biztos, nem szabad veszekedni, jó? Ha? Csak az a jó kis szeretet és nyugalom. Érkezik előbb a Bradleyton, Blood Running itt a Rádió Egyen.

Tamar, köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Vigyázzatok, holnap is folytatódik a játék. Paros belépő jegyet lehet nyerni. Bizony a Rádió 1 szülinapi fesztiválon, jó? Oké? Oké, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, ma este 9-el US Gary. Kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Vigyázzatok magatokra, Kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel összekoszolnak valamit. A hallgatóknak nincs más dolguk, mint nagyon fülelni és megfejteni, mivel piszkos.
0: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7.990.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Walter Autó. Sopron. Pozsonyi út 5763.
5: Hívd Sopron legzöldebb taxiját, az Alpok Taxit. 0699-666-666. Alpok Taxi. 6x6. Akire mindig számíthat.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Biztonsága érdekében itt az ideje lépni. 3, 2, 1. Start! Patent Start. A Patent Start 0 forintos riasztórendszer csomaggal háza, lakása, irodája a világ egyik legmodernebb vagyonvédelmi rendszerével védhető 0 forintért. A biztonság minden pénzt megér, de most nem kerül semmibe. Válassza az Ajax vezeték nélküli riasztórendszer Patent Start csomagban most 0 forintért. További részletekért látogasson el a Patent honlapjára, vagy érdeklődjön személyesen irodáinkban. Startoljon most! Patent Start!
7: A Balázsék Road Show május 12-én megérkezik Sopronba. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
8: Hello Sopron! Nagyon várunk titeket!
9: Délután 5 és 8 között a Várkerületben a Mária szobornál.
7: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Lofty Begivel és a műsorvezetőkkel Juhász Gerivel és Kócán Bálinttal. Ezt ne hagyja ki! Érkezik a Balázsék Road Show május 12-én Sopronba a Mária szoborhoz.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.
11: Hello, hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít Radio Show. Innentől kezdve kettecskén, vagyis 2D-ben a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila.
12: Mert ugye a Hanvai még mindig Marrakesben, de hétfő este, amikor én fogok mixelni majd itt a Rádió 1-en, akkor természetesen itt lesz. Én is köszönök mindenkit nagy szeretettel, este 9-ek tartsatok velünk FM-en, weben, applikáción keresztül.
11: Kezdünk is még hozzá Ed Sheeran dalával, a Camera Bissensia mixivel indítjuk a ma estét, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrén színnölő diszkos ital, Rádió 1-en, Bárány Attila mixel, Hamvai Pidzsi még távol, de hétfőn már jön, én pedig DJ Junior vagyok.
1: Ezt a héten már harmadszor játszom, hétfőn debütált egyébként itt a Rádió 1-en, valamikor a 70-es években a First Choice nevezetű banda csinálta Let No Man Put a Thunder, és ebből vette ki annak idején a 90-es évek elején a Brothers in Rhythm, a Such a Good Feeling short, illetve egy rövid részletet a dalból, így lett aztán hatalmas house sláger a 90-es évek elején, ahogy azt mondtam, talán 91-ben. Ezúttal a 2026-os Biztonsági Mix érkezik itt a Rádió 1-en a Diszkos Hitben, az igazi mai slágerek között.

0: diszkos, itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Bárány Attila pörgeti velem szemben a stúdióban, DJ Junior. Jövök az ünnepeltekkel. Névnaposokban többek között az Irmák, Tímeák, Alexanderek, Antonellák, Fülöpök, Seherezádék és Violetták, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Fényes Zoli, Paolo Dama, Hamburger György, Takács Andi, Petro Péter, Szalem Hilál és Mészáros Enikő. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Andit is csokoltatom, és ezen kívül a Szalem barátomat is, mert hogy Ománból származik, ugye, és nagyon sok bulit csináltunk még anno régen együtt itt Magyarországon, amikor itt élt. Rádió születésnapi fesztivál, nem elfelejteni, fókuszban van ez a program, Cyrille, Sam Felder és a Switch Discoval. Május 24-én ugye érkezünk a Budapest Parkba, pünkös vasárnap, másnap munkaszüneti nap, a diszkosi csapata is ott lesz a nagy színpadon, aztán külön-külön is játszunk a Classic Stage-en majd diszkosítás kedvenceket, és ott fogjuk bemutatni a vadonatúj diszkosi dal.
0: Most azonban egy kis Coachella feeling, méghozzá Mobival, ez a Natural Blues 2026-os Piszen Semmix-e, itt a Rádió Egyen a diszkosítben az igazi mai slágerek között.

0: Rádió Egyes és a Diszkosit Rádió Show, immáron itt vagyunk 20 éve veletek, és minden este 8 és 9 között találkozhatunk itt a Rádió Egyen, az összes frekvencián, FM-en, weben, applikáción keresztül is, és az adások is visszahallgathatók, hogyha valaki nem kapja el élőben. Van egy Diszkosit YouTube csatornánk, adások csatorna, ezt keressétek, szerintem visszamenőleg több évre megtalálható az összes mix, amelyet hárman követtünk el, külön-külön természetesen, de van olyan is, ami születésnapi, és ugye együtt csináltuk, úgyhogy menjetek fel a csatornára, valamint van a Diszkosit YouTube csatorna, ott pedig az összes klip és remix diszkosítás megtalálható.
1: A jövő héten 4 fellépésem lesz, de ebből csak 3 látogatható. Pénteken egy privát bulin kezdek, és onnan megyek majd mezőtúrra, ahol Diszkosit Legends lesz. Szombaton pedig Kiskóalason kezdek a városi rendezvényen, utána Debrecenben lesz jelenésem, ahol Németi Pistivel a Volt egyszer egy Egoist partin fogok zenélni. Bővebb információ a rajongói oldalon a Facebookon, most pedig jöhet Marshall Jefferson és Tim Sanders közöse. Ez nem biztos, hogy a gyerekek, egyszerűen csak jó house, tech house zene. Ez a Watch Out Now, itt a Rádió 1-en.

0: diszkos hit minden este a Rádió 1-en, most már több mint 20 éve. Ne felejtjétek, hogy májusban rengeteg diszkos hit bulink lesz. Jövő héten pénteken kezdünk mezőtúron, aztán 22-én pénteken Túrkeve, 23-án Vonyarszvashegy, tehát Balaton, és aztán 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban a diszkos hit csapat a nagy színpadon játszik. Valószínűleg én műsort is fogok vezetni, de ezt majd még levívjuk a USA, és aztán utána egyesével a Classic Stage-en játszuk a ránk jellemző igazi kedvenceket.
1: 31-én pedig még lesz egy diszkosites meet and greet and eat. Diszkosít pizza lesz, világbajnoki második helyzet pizza készítő kreálta meg a vadonatúj diszkosít pizzát. Mi is nagyon várjuk ezt, hogy milyen lesz, és hogyha eljöttök, akkor ti is megtudhatjátok az első 150 vendéget, ráadásul meghívjuk egy diszkosít pizza szeletre, és 3 órát fogunk zenélni, úgyhogy laza lesz ez a kora esti délutáni vasárnapi program, tartsatok velünk. És ha már mondtad, hogy 8-án diszkosít lesz, ugye mezőtúron, másnap 9-én én is játszom, és ráadásul ezek szerint 2/3 diszkosít lesz, mert hogy Kiskunhalason én is játszom ezen a bizonyos városi rendezvényen.
0: Most pedig megyünk tovább Novák Lénárd kedvencével, ez a Dusty Strings, valamint a Chrome, Grease and Steel a Beats & Chill Mixben itt a diszkosítben.

0: Ez volt a Diszkosit Radio Show itt a Rádió Egyen, DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy minden DJ Junior is elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookon, ott vannak a remixek, töltsétek le, hallgassátok, szeressétek, valamint én holnap este, azaz hétfőn mixelek itt a Rádió Egyen, valószínűleg addigra visszatér Hanvai Pizs is, és jövő pénteken Mezőtúron lesz Diszkosit, ezen kívül én szombaton Kiskunhalason játszom a városi rendezvényen, ezzel búcsúzom, szevasztok!
1: Én is ott játszom majd, tehát Mezőtúr, és aztán Kiskunhalason.

Ah, the underground, baby. Ah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék!
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Hello mindenkinek! Wilcox indítja a vasárnapi különkiadásunkat. Kezdjük el!
2: Több olyan dalt is be fogok mutatni itt a rádióban, amiket DJ kollégáink, például Antonio, Pulmax vagy éppen Newvik követtek el. Nagyon jó kis dalok lettek, érdemes lesz velünk tartani, és amivel indítjuk az órát, az Kashmir és a White Ride. Itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Getjük egymás dalait, Wilcox szettjében most éppen Pulmex jön.
1: Az egyik nagy klasszikus house kedvencem az Ferrer és Sydenham és a Sandcastles, amit rengeteget hallgattam úgymond gyerekkoromban, hiszen sajnos nekem nem volt lehetőségem ezt játszani a klubokban, viszont nagyon-nagyon örülök neki, hogy 2026-ban egy fiatal, tehetséges DJ, méghozzá a Rádió 1 DJ-je Pulmex nyújt hozzá. Meglepődtem először, amikor meghallottam, hogy akár ő egyáltalán ismeri ezt a tracket, és egy nagyon jó kis 2026-os verziót készített belőle. Ez tehát Pulmextől a Sandcastles, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Mindegyik Rádió 1 DJ ott lesz, részletek a rádió1.hu-n. Wilcox.
1: Az idősebbek biztos, hogy emlékeznek erre a trackre. Herden Fritz és a Jazz Can't Get Enough, ami egy igazi klasszikus house sláger volt, viszont készítettem belőle egy olyan 2026-os verziót, amiben csak a dallamnak a hangzását tartottam meg, viszont az egész tracket átvariáltam, egy vadonatúj éneket kapott. Így született meg az én új dalom, a Sundown. Remélem, hogy nagyon tetszik nektek. Ez a World is My Radio Show és a Rádió 1.

0: Rádió Show-ban. Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Az online felületeimen már 200 ezer lejátszás fölött van, Spotify, YouTube, illetve Apple Musicot összeadva. A vadonatúj trackem az Empty Streets, megmondom őszintén, nagyon büszke vagyok, ugyanis ez egy teljesen originál dal, aminek az egyik hátulütője, amikor az ember ilyet készít, hogy inkább mostanában a feldolgozások mennek, viszont nagyon szépen, nagyon jól halad ez a track. Jöjjön tehát tőlem az Empty Streets, itt a Bird Is My Radio Show-on, a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show vasárnap este, Phil Cox a lemezjátszói mögött. Nagyon sok friss megjelenést tartogatunk nektek este 10 után is. Sőt, lesznek igazán extra zenék, amik nem szólnak sehol máshol, csak itt nálunk. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Hello mindenkinek, vasárnap sincs megállás, indul a második kör Wilcox-szal. Hello Wilcox, csapjunk bele!
2: Ciao Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit a második órában is. Nagyon-nagyon jó dalokat hoztam most is magammal, olyan előadóktól, akik hétről hétre megkerülhetetlenek itt a rádióban, természetesen be is mutatom az ő dalaikat, amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Hypoton, és tőle az Out of My Head. Itt a rádió egyen, a World is My Radio Show-ban.
3: Oh,

0: Jó showban, itt mellettem 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ugye ismerősek ezek a dallamok, csak is kizárólag itt hallhatjátok nálunk a vadonatúj Keep on Pushing remixemet, amiben próbáltam belerakni egy kicsit 2026-os hangzást, vegyítve a Classic House-zal és igazából a Wilcox hangzással. A teszteken nagyon jól debütált, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, írjátok meg. Ez a Bird is My Radio Show a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show. Wilcox a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Brick Lake jön 11-től, és ha szeretnétek élőben is bulizni egy óriásit egyszerre az összes Rádió 1 DJ-vel, megtehetitek hamarosan május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Igazi nemzetközi szupersztárok is jönnek, Cyril, Sam Feld, a Switch Disco, valamint Accent, bővebb információk a www.radio1.hu-n. Na Wilcox, menjünk közben tovább, nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nagyon szeretem az átmeneti hangzású dalokat, amik már egy kicsit hajlanak a mélyebb, undergroundabb, dörgősebb irányba, viszont még megvan bennük az a látság, amitől pontosan, tökéletesen beleillenek ide a rádió szettjeimbe. Fencing, Jay Vora és a Physical itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Future és a Yes, szinte hihetetlen, de 22 éves már ez a dal, 2004. januárjában jelent meg, ez pedig egy friss idei 2026-os változat volt belőle, a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és imádni fogjátok azt is, ami most jön.
1: Hogyha van két előadó, akinek azonnal leszedem a dalait, a következő természetesen az, még jobb, hogyha együtt csinálnak dalt, Chris Lake és Skrillex az ő dalukat hoztam el nektek egy vadonatúj verzióban, ez a Word is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: Ő lesz az egyik nemzetközi szupersztár fellépő. Phil Cox, neked milyen lesz a jövő hét?
1: A következő héten pénteken Szegeden találkozhattak velem, és természetesen a World Is My Radio Show-ba, itt a Rádió 1-en.
0: Csáó, jó pihenést addig is, maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Brick Lake.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
5: Are you ready?
3: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Hello mindenkinek, Bricklék is befutott, és természetesen ő is isteni zenékkel készült nektek. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéjesek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik a Side Piece, slágere a Cry For You, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Ez volt Cashmere és a Wild Ride. Vasárnap este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Brick Lake a lemezjátszói mögött. Ő is fellép természetesen a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én. Négy világsztárt is láthattok majd. Cyrilt, Sam Feltet, a Switch Discót, valamint Accentet. Minden további info a www.radio1.hu-n. Brick Lake?
1: Figyeljetek csak, mert jön a saját zeném. Timmy Trumpet előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé érkezik tőlem, Brick Lake-től a Beyond the Top. Itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Thank you.

0: Birdies Mind Radio Show Bricklake a lemezjátszóknál. Mi jön most?
1: CID Fancy Shit című zenéje. Az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott össze, ami szerintem most eléggé belepasszol a mixembe. Ez jön most itt a Birdies Mind Radio Show-ban, a rádió egyen.

0: Kuszenére vágytok, vasárnaponként is számíthatok ránk. Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show. Brick Lake a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Robin Schulz és Szigala közös dal, az AM2PM. A német és a brit producer egy könnyed, pörgő hangulatú zenét hozott össze, ami szó szerint reggeltől estig lehetne hallgatni. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

World is Mine Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: világon. Ma este ez volt az utolsó előtti zenénk itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy melyik lesz a legutolsó.
1: Zárásként hoztam Rufus the Soul ikonikus Inner Bloom című dalának Vintage Culture Remix változatát.
0: Oké, fellépések a jövő héten.
1: Vácon fogok fellépni, úgyhogy várok ott mindenkit sok szeretettel.
0: Mára tehát ennyi időnk jutott. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát. Ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Jazz Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy kellemes éjszakát mindenkinek, a Bird Is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, és hát a hétvége után, de legalább egy hosszú hétvége után indítunk szépen lassan majd a mai napon egy újabb munkahelyet. Na, viszont én indítok egy újabb igazi mai slágert, sőt, az egész éjszaka ezt csinálom megállás nélkül, ő Benson Boone és a Beautiful Things, amit hozok tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, pedig Ed Sheeran, aki az utóbbi időben egyre több időt tölt az Egyesült Államokban, és ha már ott van, akkor egyre többször összefügg Martin Garrix-el is régi cimborájával. Hát még innen egy picit tovább kell utazni, Angliából nézve is, hogyha Ausztráliába akarunk jutni, ahonnan Cyril, aki ezt a remixet készítette Ed Sheeran kamerájához, érkezik hozzánk. Május 24, a Rádió egy születésnapi fesztiválon ő is

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert Cristiano Ronaldo pedig az 1000-hez közelít. Gólok tekintetében a pályafutása 970. gólját szerezte ugyanis a múlt héten, amikor fejjel betalált a szaudi labdarúgó csapata az Al Nassr hazai bajnoki mérkőzésén, amelyet az Al Ahlival vívott, és egyébként 2-0-ra nyertek meg. Na, a lényeg az, hogy akárhogy számoljuk, ez már csak 30 gólra van az 1000-től, ami egy elképesztő álomhatár lenne. A Radio1.hu-n egyébként írunk erről, és arról is, hogy maga Cristiano Ronaldo sokszor nyilatkozott, hogy szeretné elérni ezt az 1000-es határt. Na, mi pedig pörgünk tovább már is egy újabb igazi mai slágerrel. Lloyd Get Lucky, ezt én itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel egy óra után járunk kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, ahogy halljuk, én pedig közben egy szenzációs újdonságot indítottam, na ezzel dobom fel az óra elejét, Ray, a hangja, hibátlan a dal, hibátlan a lendület, hibátlan. Hát jöjjön a Where is my husband? Hey!

0: az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig David Guetta jön, aki az idén nyár nagy részét, különösen a péntekeket Ibizán tölti, akkor tartott bulit. Ez meg az I Don't Wanna Wait tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió E, csak igazi mai sláger megy, ma pedig indul Balázsék vadiú játéka, nagy takarítás, elképesztő nyereményekért. Ez a hét sem telhet játék nélkül Balázséknál, és ez az óra sem telhet igazi mai slágerek nélkül. Egymás után indítom ma jobbnál jobbakat, most például Kamrádot választottam, ez a Feel Alive, a telefon, Viber és SMS számú pedig 0620 311 111.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Hypaton és egy vadi új, amit indítok. A fiatal DJ pedig idén megint nagyot ugrik a karrierjében. Tomorrowland felkérés, David Guettától felkérés, ibizai koncertturnéra, és emellett lesz egy másik nagy őszi Egyesült Államokbeli fellépés sorozata is, szóval rengeteget fog melózni. És hogy milyen az újdonság tőle? Ezt már is mutatom. Hypaton, Norma Jean Martin, Out of My Head a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi